0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék,

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mered. A Best FM, a Best FM ott van veled.

a nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Hagyd már nekem is ettől egy.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

hivatottabbak.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megszűntek az ASP miatt kijelölt megfigyelési körzetek. Karbantartás miatt korábban közlekednek egyes vonatok. Ne feledkezzünk meg a kéményseprésről. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Feloldotta a Nébi a korábban házi sertésben megállapított afrikai sertéspest is okán kijelölt megfigyelési körzeteket, erről a hatóság írt honlapján. Kiemelik, hogy a járványvédelmi előírások betartása továbbra is kiemelten fontos, hiszen újabb ASP kitörés házi sertés állományban nincs, a vaddisznó állományban azonban változatlanul jelen van. Az állattartóknak különös figyelmet kell fordítani a háztáji sertések védelmére, meg kell akadályozniuk, hogy a házi sertések közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal, valamint az azokkal kapcsolatba kerülő eszközökkel, ruházattal vagy takarmánnyal. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A Debrecen-Mátészalka közötti személyvonatok több esetben néhány perccel korábban indulnak, csak úgy, mint a Krasna Intercity is. A mátészalkai átszállások biztosítása érdekében néhány csatlakozó vonat menetrendje is változik. A Mátészalkáról Tiborszállásra vagy Vásárosnaménybe utazók sem megszokásból induljanak útnak, a részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
2: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
1: És most néhány szó az időjárásról. Napközben többször megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap is. A csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 18 fokot, csapadék eleinte még nem valószínű, a szél mérsékelt marad. Az esti óráktól azonban gyenge eső alakulhat ki. Pénteken felhős, hűvös időre számíthatunk 18 fokos maximummal. A hétvégén viszont lassan felszakadozik a felhőzet, és a jövő hét elején visszatér a kellemes, napsütéses kora őszi idő 22 fokos meleggel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
2: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat. De.
4: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Ez a 103.9 Best FM.

is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Megszűntek az AST miatt kijelölt megfigyelési körzetek. Karbantartás miatt korábban közlekednek egyes vonatok. Ne feledkezzünk meg a kéményseprésről. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Feloldotta a Nébi a korábban házi sertésben megállapított afrikai sertéspest is okán kijelölt megfigyelési körzeteket, erről a hatóság írt honlapján. Emlékeztetnek, hogy idén Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd később Somogy és Baranya megyében fordult elő a fertőzés házi sertés állományokban. A megfigyelési körzeteket azonban most mindenhol feloldották. Kiemelik, hogy a járványvédelmi előírások betartása továbbra is kiemelten fontos, hiszen újabb ASP kitörés házi sertés állományban nincs, a vaddisznó állományban azonban változatlanul jelen van. Az állattartóknak különös figyelmet kell fordítani a háztáji sertések védelmére, meg kell akadályozniuk, hogy a házi sertések közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal, valamint az azokkal kapcsolatba kerülő eszközökkel, ruházattal vagy takarmánnyal. Benépesül az erdei tornapálya. Szombaton ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Családi programokkal, futással és látványos bemutatókkal várják az érdeklődőket. A rendezvényen erdészekkel, vadászokkal, gombászokkal, madarászokkal és méhészekkel is találkozhatnak a látogatók. Lesz erdei játszótér, fajátékok, a vadjaim nyomában akadályverseny, elektromos terepjáró, de természetismereti bemutatók vagy erdőkóstoló is színesíti a programot. A rendezvény ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. 18 féle ingyenes szűrésen vehetnek részt a nyíregyháziak, megnyílt a Nyíregyházi Egészségpont. A létesítmény a Városi Stadion Szabadidős Sportközpontjánál kapott otthont. Hajnal Gusztáv, a Nyíregyházi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetője rádiónknak elmondta, a sportlétesítményt rengetegen látogatják, ők is igénybe vehetik a vizsgálatokat.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek iránta, ezt mutatják a számok is, akik megfordulnak itt nálunk. Eddig még csak alkalomszerűen lehetett ezeket a vizsgálatokat igénybe venni, de most már minden hétköznap igénybe lehet ezeket a vizsgálatokat majd venni, és inkább az idősebb korosztály, aki időben, energiában többet fordít ezekre az értékekre, ezeknek az értékeknek a vizsgálatára, de szerintem a fiatalabb korosztálynak is mindenféleképpen szüksége lesz majd rá.
1: Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában, így Nyíregyházán is. A Józsa András oktatókórházban ugyan már beteltek a helyek, de szűrőbusz is járt. Többek között Barabás, Mezőladány és Nagydobos településeken, októberben pedig Kölcsére is ellátogatnak. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej- és nyaki daganatokra, és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
3: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
1: Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét meghirdette közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotó művészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A Debrecen-Mátészalka közötti személyvonatok több esetben néhány perccel korábban indulnak, csak úgy, mint a Kraszna Intercity is. A mátészalkai átszállások biztosítása érdekében néhány csatlakozó vonat menetrendje is változik. a Máté Szalkáról Tibor szállásra vagy Vásárosnaményba utazók sem megszokásból induljanak útnak, a részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
4: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
1: Elkezdődött a 2026-2027-es országos A2-es vízilabda bajnokság. Az utánpótlás csapatok az alapszakaszban területileg megosztott rendszerű bajnokságban vetélkednek egymással. A keleti csoport felsőházában szereplő Aqua SL Nyíregyháza a nyitó fordulóban Ceglédre utazott. Sajnos ezúttal is igazolódott a papírforma, egy szoros és két sima mérkőzésen, de mindhárom csapat vereséggel tért haza, tudatta az egyesület. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő árengedmények kiszűrésére. Kiemelten figyelik, hogy betartják-e az árfeltüntetésre vonatkozó szabályokat, miután tavaly üzletek közel negyedénél találtak jogsértést, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
1: Jelentős károkat szenvedtek a hazai hallgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. A kialakult helyzetről és a várható piaci ellátásról Timmelede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója tájékoztatta rádiónkat.
6: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nagyon nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket az csökkentette. Ez a hatást azt látni kell, mert nyilván azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodó.
1: Kitart az ősziesebb hangulat, de még lesz ennél melegebb is az idő Szabolcsban. Az időjárás részletei a következő másodpercekben. Napközben többször megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap is. A csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 18 fokot, csapadék eleinte még nem valószínű, a szél mérsékelt marad. Az esti óráktól azonban gyenge eső alakulhat ki. A hétvégén viszont lassan felszakadozik a felhőzet, és a jövő hét elején visszatér a kellemes, napsütéses kora őszi idő 22 fokos meleggel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, jó ébredést, jó ébren maradást! Szeptember 24-e van, csütörtök. A hétnek már az a napja, amikor már egyértelműen látjuk a hétvégét a horizonton. Még nincs itt, de már integet. A hétfő már messze van. A keddet el is felejtettük. A szerda valahol mögöttünk marad, és ma már minden út egy irányba vezet a péntek felé, de ez még a mai napot meg kell csinálni. Például kezdhetjük azzal, hogy felköszöntjük a Gellérteket meg a Mercedeseket, és ma született, na most megpróbálom egyben kimondani, Vujic Trutko, TV személyiség, szerintem mindenki tudja, hogy kiről van szó, valamint Wolfkat is. A mai napon ünnepi a születésnapját. Van pár esemény, ami azért meghatározó volt így szeptember 24-én. Például a Wall Street-en kitört a tőzsde pánik, ami miatt több ezer üzletember ment csődbe. 1869-ben volt ez, és 48-ban pedig megalakult a Honda Motor Company. A történet pedig szépen mutatja, hogy egy kis műhelyből is lehet világhírű vállalat, és talán ez a mai nap egyik üzenete. Nem kell rögtön óriásit kezdeni, elég elkezdeni, aztán majd meglátjuk. Na meg még egy érdekesség, a mai napon biciklizte körbe először egy nő a földet, hát nem volt rövid út, 15 hónapig tartott, a kerékpárral megy majd dolgozni, remélhetőleg hamarabb be fog érni. Ez a Best Reggel.

Marad velünk az őszies időjárás, ugyanis ma az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, kezdetben számottevő csapadék még nem várható, majd pedig délután este északnyugat felől egy hidegfront hatására kialakulhatnak záporok, és sok felé lesz majd élénk, helyenként erős a szél. Napközben ma pedig 18 fokot mutatnak a hőmérők Nyíregyházán. Pénteken pedig a napsütés majd több-kevesebb felhő még zavarja, de csak elszórtan jöhet egy-egy futózápor. Többfelé lesz majd élénk, helyenként erős az északi, északnyugati szél. Holnap reggel hajnalra pára, köd fog képződni, és marad a 18 fok. Na meg itt a hétvége első napja, a szombati, amikor is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék egyáltalán nem várható, csak kevés helyen lesz majd élénk a szél, és a délutáni órákban 20 fokra van kilátás. Szép napot, ez a Best FM!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Javaslatokat vár az önkormányzat. Hétvégén ismét Nyírerdő nap. Szűrésekkel a fej és nyaki daganatok ellen. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik a városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján, itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Benépesül az erdei tornapálya, szombaton ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Családi programokkal, futással és látványos bemutatókkal várják az érdeklődőket. Lesz erdei játszótér, fajátékok, a vadjaim nyomában akadályverseny, elektromos terepjáró, de természetismereti bemutatók vagy erdőkóstoló is színesíti a programot. A rendezvény ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában, így Nyíregyházán is. A Józsa András oktatókórházban ugyan már beteltek a helyek, de szűrőbusz is járt, többek között Barabás, Mezőladány és Nagydobos településeken, októberben pedig Kölcsére is ellátogatnak. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és nyaki daganatokra, és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
3: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetve azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
2: És most néhány szó az időjárásról. Napközben többször megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap is. A csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 18 fokot, csapadék eleinte még nem valószínű, a szél mérsékelt marad. Az esti óráktól azonban gyenge eső alakulhat ki. Pénteken felhős, hűvös időre számíthatunk 18 fokos maximummal. A hétvégén viszont lassan felszakadozik a felhőzet, és a jövő hét elején visszatér a kellemes, napsütéses kora őszi idő 22 fokos melegkel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: tippek a közlekedőknek, hogy milyen szakaszokat érdemes ma elkerülni Nyíregyházán, például a Bocskai utca páratlan oldalát, ahol ugyanis közműfedlapok színbehelyezését végzik. Ugyanez a helyzet a Szarvas utcán, emiatt korlátozzák a megállást is, valamint terelő és megállást tiltó táblákat helyeztek ki. Továbbra is dolgoznak a közvilágítási oszlopok javításán a Sóstői úton, forgalomkorlátozásra kell számítani, az Orosi úton útburkolat javítások vannak, lassú a haladás, és felújították már a Korányi Frigyes Sóstői út, Kemecsei út egy részét, de a területen továbbra is maradt a 30 km/h sebesség korlátozás, a Legyezi utcán pedig több helyen útszűkület lassítja a haladást, és szikasztó árok kialakításán dolgoznak a Kulcsár, Lapály utca csomópontjánál, a munkaterületet pedig terelő táblákkal határolták el. Jó utat, balesetmentes csütörtököt!
1: A nyíregyháziak! A nyíregyháziak! A jó zenéket szeretik! A jó zenéket szeretik!

Itt a csütörtök, és itt a Best Reggel, én Simon Norbert vagyok. Szép napot! Szeptember 24-e van, már látótávolságban, nem hogy a hétvége, hanem lassan az október is, így rohannak a napok. Gellértek és a Mercedesek a mai névnaposok, és hogyha az időjárási tényezőket nézzük, akkor ma 18 fok várható, pici eső éppen előfordulhat, ugyanez a helyzet holnap is, még elszórtan jöhet eső, és marad a 18 fok. Szombaton, a hétvége első napján viszont kifejezetten nagyon kellemes őszi időjárás várható. Ez pedig azt jelenti, hogy nem fog esni az eső, és 20 fok lesz, ami például tök jó hír a Bringavárosra, mert szombaton lesz az, szeptember 26-án, amikor is a nyíregyházi családok nyeregbe pattannak, és körbetekerik a várost. Lehet éppen a lemezbőrzén is nézelődni, és kincseket keresni, ez majd vasárnap lesz, és nem sokára már jön a népmese napja is, például a könyvtárban, és a múzeumfaluban, majd jövő héten szeptember 30-án, szóval igazán tartalmas napok előtt állunk. Rengeteg nyíregyházi hírek készülünk ma, és érdemes minket figyelni, például már érkezik egy csokorral.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Élénk a forgalom városunkban, forgalmi torlódás a főutak mentén és a piacok közelében tapasztalható. Közműfedlapok színbehelyezését végzik a Bocskai utca páratlan oldalán, csak úgy, mint a Szarvas utcán, emiatt korlátozták a megállást, valamint terelő és megállást tiltó táblákat is kihelyeztek. Tartanak a közvilágítási oszlopok hibájának javítási munkái a Sóstói úton, forgalomkorlátozásra készüljenek az arra közlekedők. Épül a Vasvári Pál után és Nyíregyháza Nagykáló között a körforgalom, lassú a haladás, türelmesek legyenek. Körültekintően vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
2: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Ingyenes szűrésekhez jutnak a nyíregyháziak. Jövő héten várják az alkotó idősek munkáit. Megkezdték a szezont a vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 18 féle ingyenes szűrésen vehetnek részt a nyíregyháziak, megnyílt a nyíregyházi egészségpont. A létesítmény a Városi Stadion Szabadidősport Központjánál kapott otthont. Hajnal Gusztáv, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetője rádiónknak elmondta, a sportlétesítményt rengetegen látogatják, ők is igénybe vehetik a vizsgálatokat.
4: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek iránta, ezt mutatják a számok is, akik megfordulnak itt nálunk. Eddig még csak alkalomszerűen lehetett ezeket a vizsgálatokat igénybe venni, de most már minden hétköznap igénybe lehet ezeket a vizsgálatokat majd venni, és inkább az idősebb korosztály, aki időben, energiában többet fordít ezekre az értékekre, ezeknek az értékeknek a vizsgálatára, de szerintem a fiatalabb korosztálynak is mindenféleképpen szüksége lesz majd rá.
3: Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét meghirdette közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Elkezdődött a 2026-2027-es országos A2-es vízilabda bajnokság. Az utánpótlás csapatok az alapszakaszban területileg megosztott rendszerű bajnokságban vetélkednek egymással. A keleti csoport felsőházában szereplő Aqua SE Nyíregyháza a nyitó fordulóban Ceglédre utazott. Sajnos ezúttal is igazolódott a papírforma, egy szoros és két sima mérkőzésen, de mindhárom csapat vereséggel tért haza, tudatta az egyesület. Napközben többször megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap is. A csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 18 fokot, csapadék eleinte még nem valószínű, a szél mérsékelt marad. Az esti óráktól azonban gyenge eső alakulhat ki. Pénteken felhős, hűvös időre számíthatunk 18 fokos maximummal. A hétvégén viszont lassan felszakadozik a felhőzet, és a jövő hét elején visszatér a kellemes, napsütéses kora őszi idő 22 fokos meleggel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó reggelt, így 7 óra után néhány perccel az anyukák mondják azt, hogy ha lemegy a horoszkóp a rádióban, akkor indulni kell, na már pedig ennek most van itt az ideje. Úgyhogy nézzük a csütörtöki napot, kezdve a kosokkal. Már azt hinnéd, hogy minden a megszokott mederben halad, amikor valami hirtelen megváltoztatja a forgatókönyvedet, de ne bosszankodj miatta, végül ettől lesz majd érdekes a napod. Bikák, egy kellemes étkezés, kávézás vagy pedig beszélgetés kerülhet ma a középpontban, és nem az a lényeg, hogy mi kerül az asztalra, hanem hogy kik ülnek veled együtt. És az ikrek egy pörgős beszélgetésben ma úgy pattannak majd a mondatok, mintha egy vígjáték jelenete lenne, szerintem rendkívül jól fogsz majd szórakozni. Rákók, a történet ott lesz majd érdekes, amikor kilépsz a megszokott környezetedből, egy új hely vagy pedig spontán találkozó olyan hangulatot hozhat, mintha egy filmbe csöppentél volna bele. Oroszlánok, vár az a jelenet, amikor valaki egyszerűen megérkezik és megváltozik a szoba hangulata. Ma könnyen te lehetsz pontosan ez az ember. Szűzek, miközben mindenki a nagy eseményt figyeli, te kiszúlsz valamit, amit más nem, és lehet, hogy később éppen a jelentéktelennek tűnő részlet lesz majd fontos. Mérlegek, csütörtöki napja, nem feltétlenül szerelemről van szó, egy szép hely, kellemes fények, jó zene vagy egy különleges hangulat pillanat kerülhet ma eléd a fókuszba, ma könnyen észre fogod venni a szépet. Skorpiók, valaki mond neked valamit, aztán pedig elhallgat. Te pedig érzed, hogy ebben több van, mint amit elsőre hallottál. Nem kell faggatózni, hagyd, hogy a történet majd magától folytatódjon. Nyilasok, lehet csak egy rövid út, vagy pedig egy váratlan kitérő, de ma jól esik majd megmozdulni és kimozdulni, tölts minél több időt a szabad levegőn. Bakók, sok apró feladat követi majd egymást, és estére egyszer csak azt látod, hogy mennyi mindent elintéztél. A nap végén teljesen össze fog majd állni a kép. És a vízöntők, valami annyira szokatlan történik ma veled, hogy egy pillanatra már te is csak nézel. Ne próbáld azonnal megfejteni, néha furcsa jelenetek adják a legjobb történeteket, és a végén persze nem utolsó sorban a halak csütörtöki napja, egy dal, hang vagy pedig dallam különleges jelentőséget fog ma kapni. Egyetlen zene képes teljesen átírni a hangulatodat. Hogy melyik lesz az, majd kiderül, áll előttünk 4 órányi zene a Best reggelben. A halak meg nyugodtan megírhatják, hogy mi lett az a dal, ami átírta a nap hangulatát. Best FM, akár az üzenőfalra is. Szép napot!

Jó reggelt, szeptember 24-e is startol a Best reggellel, és lehet, hogy pontosan ez az a dátum, amikor ünnepli valaki a születésnapját, sőt biztos, sőt lehet, hogy te vagy az, és akkor gratulálunk, boldog születésnapot, és lehet, hogy pont a 30-at töltöd, és akkor ebben az esetben, hogyha hihetünk a különböző kutatásoknak, akkor könnyed valószínűséggel egészen furcsa gondolatok motoszkálnak most ott a fejedben, ugyanis meglepő az, hogy melyik születésnap visel meg minket a legjobban, hogyha arra kellene tippelni, hogy melyik kerek születésnap a legnehezebben elfogadható, akkor valószínűleg sokan az 50-et, vagy például a 60-at mondanánk, ehhez képest pedig egy felmérésben éppen a 30. születésnapjukhoz közeledők között volt a legmagasabb azok aránya, akik valamelyest szorongtak az öregedés miatt. Csináltak ugyanis egy kutatást, közel 1000 nő részvételével készült ez a felmérés, és különböző mérföldkőnek számító születésnapok előtt álló nőket kérdeztek meg arról, hogy hogyan érik meg az öregedést, mert hát minden egyes születésnap végül is erről szól. Míg a 30. születésnapjukhoz közeledők 30%-a mondta azt, hogy valamelyest azért érez miatt a szorongást, addig a 60-hoz közeledőknek ez az aránya már csak 14% volt. Szóval a 30-as ez okozza a legnagyobb szorongást, hogy a születésnapról van szó, ugyanis ez az életkor sok ember számára egy sor elvárást is magával hoz, például hol kellene tartanom a munkámban, a párkapcsolatomban, az anyagi helyzetemben, szeretnék egy gyereket, és hogyha igen, akkor mikor, olyan az életem, ami ennek 20 évesen még elképzeltem. A nyomás éppen ezért kifejezetten nagy, 30 évesen. Sugok mindenkinek, és szerintem sokan tudnának ebben segíteni. Úgy is lesz majd valahogy. És remélhetőleg most így jó. A dal pontosan erről szól. Ez már Tarány Tamás a Best reggelben.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megszűntek az ASP miatt kijelölt megfigyelési körzetek. Karbantartás miatt korábban közlekednek egyes vonatok. Ne feledkezzünk meg a kéményseprésről. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Feloldotta a Nébi a korábban házi sertésben megállapított afrikai sertéspest is okán kijelölt megfigyelési körzeteket, erről a hatóság írt honlapján. Kiemelik, hogy a járványvédelmi előírások betartása továbbra is kiemelten fontos, hiszen újabb ASP kitörés házi sertés állományban nincs, a vaddisznó állományban azonban változatlanul jelen van. Az állattartóknak különös figyelmet kell fordítani a háztáji sertések védelmére, meg kell akadályozniuk, hogy a házi sertések közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal, valamint az azokkal kapcsolatba kerülő eszközökkel, ruházattal vagy takarmánnyal. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A Debrecen-Mátészalka közötti személyvonatok több esetben néhány perccel korábban indulnak, csak úgy, mint a Krasznai Intercity is. A mátészalkai átszállások biztosítása érdekében néhány csatlakozó vonat menetrendje is változik. A Mátészalkáról Tiborszállásra vagy Vásárosnaménybe utazók sem megszokásból induljanak útnak, a részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
3: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
2: És most néhány szó az időjárásról. Napközben többször megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap is. A csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 18 fokot, csapadék eleinte még nem valószínű, a szél mérsékelt marad. Az esti óráktól azonban gyenge eső alakulhat ki. Pénteken felhős, hűvös időre számíthatunk 18 fokos maximummal. A hétvégén viszont lassan felszakadozik a felhőzet, és a jövő hét elején visszatér a kellemes, napsütéses kora őszi idő 22 fokos meleggel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Jó reggelt, most még kicsit borongós a reggel, meg hűvös is, de a megszokottak szerint megy majd minden. 18 fok várható, majd délután is lesz napsütés is. Szeptember 24-e van, vagyis 91 nap, 17 óra, 7 perc és 42 másodperc múlva lesz karácsony. Mondom ezt azért, mert hogy friss hír, volt már róla szó, de úgy néz ki, hogy most már tényleg összejön. Munkaszüneti nap lesz december 24-en. Az indoklás szerint Szenteste napja a béke, a szeretet és az egymás iránti figyelem napja. Emellett pedig tiszteletben tartva a karácsony keresztény eredetét és a hívő honfitársaink számára hordozott kiemelkedő jelentőséget, e nap méltó a nyugat és közösségben történő megélésre. Szóval a javaslatban azt is rögzítették, hogy december 24-én az üzletek is zárva tartsanak, a törvényben meghatározott kivételekkel. Hogyha elfogadják ezt a javaslatot, akkor majd nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni idén az ajándékok beszerzését, vagy pedig a bevásárlást az ünnepi menühöz. Igazán hosszú karácsonyra, karácsonyi időszakra készülhetünk majd. Hát a fanatikusok pedig már készen vannak mindennel, a ponty ott van már a fagyasztóban, az ajándékok már becsomagolva, és a legspécibb karácsonyi dekoráció is be van már szerezve az internetről. A ráérésöknek pedig van még azért néhány hónap addig. Viszont a napindításhoz kell a lendület, erre nem érünk rám, gondoltam, hogy Jálkezárról fog jönni. Rövidesen már 3:48.

megtalálható. Közműfednapok színbehelyezését végzik a Bocskai utca páratlan oldalán, csak úgy, mint a Szarvas utcán, emiatt korlátozták a megállást, valamint terelő és megállástiltó táblákat is kihelyeztek. Tartanak a közvilágítási oszlopok hibájának javítási munkái a Sóstúj úton, forgalomkorlátozásra készüljenek az arra közlekedők. Épül a Vasvári Pál után és Nyíregyháza Nagykáló között a körforgalom, lassú a haladás, türelmesek legyenek. Körültekintően vezessenek a sebesség és követési távolság betartásával. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

Jó reggelt, itt a csütörtök, és hogyha estére már be van hűtve otthon az úzó, ebédre jön egy gyrosz, akkor van tovább jó hírem. Ugyanis a nyári szünetet követően újra felpesdül a Görög Feeling Nyíregyházán. Most vasárnap 17 órai kezdettel folytatódik a népszerű görög táncház, a rendezvénye pedig továbbra is a Vasutas Művelődési Ház ad keretet, ugye ez a Toldi utca 23. Mindenkit szeretettel várnak, aki szeretne táncolni és kikapcsolódni. A cél ugyanis továbbra is az, hogy hamisítatlan görög dallamok és a tánc öröme révén összekösse itt a helyi nyíregyházi közösséget, és a látogató pedig lendületes ritmusokra, kötetlen közös táncra és egy igazán baráti, kötetlen hangulatú estére számíthatnak, ahol mindenki átadhatja magát a mediterrán életérzésnek, ahol például lehet, hogy nyáron eltöltött egy-két hetet. A program pedig kiváló lehetőséget nyújt a kellemes vasárnap esti kikapcsolódásra, ráadásul a részvétel teljesen ingyenes, szóval Toldi utca 23, görög táncház ismét vasárnap 17 órai kezdettel, és akkor most figyelem, lépés indul!

0: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek. A legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék. A legjobb műsorvezetőkkel. A legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kert titka.
3: Észak-Alföld jövőjét a hozzád hasonló vállalkozások formálják. Legyen szó mikro, kis vagy nagy vállalatról, ha fejlesztettél a régió legjobbjai között a helyet. Szerezz elismerést az Észak-Alföld Innovátora díjjal. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
4: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. keletszolar.hu.
5: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
6: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Javaslatokat vár az önkormányzat. Hétvégén ismét nyírerdő nap. Szűrésekkel a fej és nyaki daganatok ellen. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik a városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján, itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Benépesül az erdei tornapálya, szombaton ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Családi programokkal, futással és látványos bemutatókkal várják az érdeklődőket. Lesz erdei játszótér, fajátékok, a vadjaim nyomában akadályverseny, elektromos terepjáró, de természetismereti bemutatók vagy erdőkóstoló is színesíti a programot. A rendezvény ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában, így Nyíregyházán is. A Józsa András oktatókórházban ugyan már beteltek a helyek, de szűrőbusz is járt, többek között Barabás, Mezőladány és Nagydobos településeken, októberben pedig Kölcsére is ellátogatnak. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és nyaki daganatokra, és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
8: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetve azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
7: És most néhány szó az időjárásról. Napközben többször megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap is. A csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 18 fokot, csapadék eleinte még nem valószínű, a szél mérsékelt marad. Az esti óráktól azonban gyenge eső alakulhat ki. Pénteken felhős, hűvös időre számíthatunk 18 fokos maximummal. A hétvégén viszont lassan felszakadozik a felhőzet, és a jövő hét elején visszatér a kellemes, napsütéses kora őszi idő 22 fokos melegkel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

és így 8 óra után pedig jó eséllyel feltöltött minket a kávéban lévő koffein, a laptopok pedig fel vannak töltve a konnektor által, sőt, osztogatva is lesznek újból, ugyanis a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű uniós projektben 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és a pedagógusokhoz, ebből 524 ezer konkrétan a diákokhoz, és a 2026-27-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul, ugyanis új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják ezeket a laptopokat. Az idei tanévben az 5-es és a 9-es évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői pedig már jelezhetik az igényüket a Kréta rendszerben az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel, vagyis egérrel, meg ilyenekkel, ezekkel együtt meg is kapnak, és a programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről. További infókat pedig talál a kk.gov.hu oldalon, nálunk pedig a bestfmnyiregyháza.hu oldalon nyíregyházi friss híreket is. Szép napot!

0: Jó reggelt, itt a csütörtök és itt a Best reggel. Amennyiben az MBH-nál bankol, akkor jó, hogyha már előre fejben tartja, hogy október elején két komolyabb, több felületet érintő leállásra kell majd felkészülni az MBH bank ügyfeleinek. Természetesen aggodalomra semmi ok, ez egy tervezett, minden nagy pénzintézetnél jelenlévő, előre bejelentett szolgáltatás kiesés. Ez idő alatt ugyanis karbantartást végeznek majd az online felületen, amely végső soron ugye az ügyfelek kényelmét és biztonságát szolgálja. Szóval nem vagy csak korlátozottan lesz elérhető az MBH Netbank október 4-én évfél és 4 óra között, valamint 9-én este 10 és másnap 10-e reggel 7 óra között, és ezekben az időszakokban átmeneti kieséseket tapasztalhatnak az ügyfelek a bankkártyás műveletek és az online kártyás vásárlások jóváhagyása során, továbbá a megadott időszakban az azonnali fizetések indítása és fogadása sem lesz majd elérhető. Ezt amúgy érdemes tényleg fejben tartani, és nem ezekre az időszakokra időzíteni a bankügyeket. Viszont mi időzítjük fél 9-re ma reggel is a Csak 10 perc rovatot. Egy egészen érdekes megközelítés lesz ma a téma. Dr. Múrik Gyulával és Szakács Tibivel, miszerint a hit ereje az egészség tekintetében mennyit számít. Kiderül, hogyha meghallgatják őket, vagy pedig visszahallgatják a csak10perc.hu-ról.
1: Best FM. Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Ma is köszöntöm a rádió hallgatókat, tartsanak velünk, indul a Csak 10 perc rovat, ma különösen könnyű dolgom lesz, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr, hogy aludtál?
3: Köszönöm szépen, jó.
2: Jó, mint mindig.
3: Igyekszem mindig jól aludni.
2: Egy élményemet hagyosszam meg a hallgatókkal, ugye múlt héten volt egy kis nazális fixáció, és én több adáson keresztül is mondtam a hallgatóknak azt, hogy ilyen rosszul vagyok, olyan rosszul vagyok, volt köhögés, stb. Minden. Hál' Istennek sikerült ebből kikecmeregni. Volt egy nagyon aranyos hölgy, aki felhívott engem telefonon adás után, és akkor mondta, hogy Tibikém, nekem van egy gépem, nem mondom el most a gépet, hogy milyen gép, azt mondja, hogy ez különben ez egy ilyen gyógyító eszköz, és hogyha hisz az ilyen dolgokba, akkor szívesen kölcsönadja nekem ezt a gépet. Ezúton is szeretném nagyon szépen megköszönni. Én nem vettem el tőle végül ezt a gépet. Mondta, hogy megy egy pár nap szabadságra, és akkor ide tudja adni. De már maga a gesztus szenzációs volt, hogy ezt ő megtette, és nagyon szépen köszönöm ezúton is, és jót beszélgettünk. Na,
3: száz szónak is... arra használod a rádiót, hogy mások gépeit beszerezd, meg idegen emberekhez jár szaunázni.
2: Nem, csak jó.
3: Ilyenkor szaunázni?
2: De voltam szaunázni, és azóta is megyek különben folyamatosan.
3: Na, ezért mondtam,
2: úgyhogy ez így tök jó.
3: Látod, és köszönöm tehát, a tippet. Innentől kezdve, kedves rádió hallgatók, a műsorvezetőnek, ha bárki fel tud ajánlani szaunázási lehetőséget, szeretettel.
2: Nekem már megvan erre a technikám, úgyhogy oké,
3: rendben.
2: De ha szaunázzanak, használják ezt ki. Ezért csináljuk a műsort. Na, ma azért lesz könnyű dolgom, mert nagyon kevesen tudják dr. Móri Gyuláról, hogy ő tulajdonképpen nem orvosnak készült, hanem
3: Nem.
2: Lelkésznek.
3: Igaz, igen. Ez se igaz.
2: Nem volt? Nem. Azt mondtad, hogy te lelkész akartál lenni.
3: Nem akartam lelkész lenni.
2: Nem
3: akartam?
2: Akkor
3: tegyük helyre. Tehát ezek az apró csúsztatások. Tehát én abszolút, mióta az eszemet tudom, orvos akartam lenni, de megismerkedtem olyan emberekkel, akik a hit világában éltek, és néhány nagyon-nagyon csodálatos emberrel, akik sajnos már egy részben nincsenek is velünk, és megmutattak nekem egy új utat, és ott egészen más dolgokat mondtak, mint az a materialista személy.
2: Honnan emlékszem én ilyenre, hogy te azt mondtad?
3: Azért, mert utána én kerestem, mivel ezek nagyon másak voltak, és ahány ember elmondta, annyi különböző módon mondta el, és akkor föltettem egy kérdést, és arra kaptam háromféle választ. Aha. Ez így nem tetszett, és azt mondtam, hogy kell a saját kérdéseimre a saját válaszom, ezért koptattam a Debreceni Református Hittudományegyetem padsorait, igen.
2: Hát akkor tehát csak elindultál voltál ebbe az irányba.
3: Így van, de
2: és magára... akkor megkaptad a választ, akkor felálltál a padsorokból, és eljöttél.
3: Igen, pontosan itt.
2: Jó, hát...
3: tehát igazából megvannak a saját válaszaim, megvan amit ahhoz kellett megtanulnom, hogy értelmezzem a világot. Nagyon-nagyon-nagyon sok nagyon érdekes dolog. Talán egyet említek, és ezt itt utána lépünk is tovább.
2: Okay.
3: Ugye mit jelent a szemért törvény?
2: Mondd el.
3: Ez azt jelenti, hogy álljunk bosszút, ugye? Mert legalábbis én egész életemben, míg azt a egyetemi képzést el nem végeztem, addig azt mondtam, hogy a szemért az adjad neki bosszút állunk. Uh-huh. Nem.
2: Ha nem?
3: Ez egy korlátozó törvény, Tibi. Ez azért van, hogy ne legyen nagy baj. A szemért törvény azt jelenti, és ebben az értelemben működött annak idején, hogy ha szemedet vették, akkor bosszúból nem ölheted meg a másik embert. Tehát csak olyan arányú visszacsapást vihetsz véghez, amilyen arányú csapást kaptál. Ez egy nagyon erősen korlátozó törvény. Pontosan azért, hogy a gyarló ember ne fajuljon el.
2: Nem legyen egy túlkapás.
3: Így van, pontosan.
2: Ennyire fontos volt neked különben a hit már akkor is? Vagy pedig valamit kerestél, amire nem kaptál választ?
3: Hát akkor még én egy bolond ember voltam. Hát bejártam a katolikus templomba, és szó szerint és alkudoztam Szent Antallal, hogy nekem mennyi pénzt ér a következő vizsgámnál hanyas érdemjegy. Tehát ez nem... Azt érzi az ember egy idő után, és ez nálam eljött ilyen 20 éves koromban, hogy van valami még, amit ott ki kellene tölteni, és akkor elkezdi ezt keresni. Hát aztán van, aki ebben, van, aki másban okay, találja
2: de
3: meg.
2: Számít az, hogy mihez kapcsolódunk, vagy az a lényeg, hogy kapcsolódjunk valamihez?
3: Na, ez egy nagyon jó kérdés volt, kiváló kérdés volt, mert ugye én ebben a kérdésben is szeretném a tudomány világát, és a méréseket, és a kutatásokat.
2: De nem fogunk Józsival szembe menni, ugye Molnár Józsival, mert...
3: Hát én nem tudom, Józsi merre megy, de...
2: Hát, hogy...
3: De most nem Istent keresünk, létét vagy nem létét próbáljuk cáfolni, nem erről szólt, okay. Hogy is Isten megy, hanem a hitnek a hatását vizsgálták. Tehát ugye ez ma már nem igazán divat, de lehet vizsgálni. Azért valamikor tegyük hozzá, hogy az emberek jó részének valamiféle hite mindenféleképpen volt, attól függ, hogy a Föld melyik részén volt. Az a lényeg, hogyha van egy hited, hogy van egy nálad nagyobb, tökéletesebb, bölcsebb, és az ő segítséggel van irányodba, akkor igazából ez egy úgynevezett támogató hit, és ennek mértéke hatása. De nézd meg, hogy a keresztényeknek ott volt a Biblia, aztán a buddhistáknak a Buddha tanításai, a zsidóságnak a Tóra, az iszlám a Korán és Mohamed, hinduknak is megvan a maguk szent története. Tehát magyarul ugye mindenhol ott voltak, és vannak ezek a vallások. És ez nem verseny a vallások között, az a lényeg, hogy hatásuk milyen. Tehát az a lényeg, hogy mérhető hatásuk van, az Isten hitnek van hatása az egészségedre. Bizonyított tény, hogy az emberek, akiknek a támogató, és fontos, támogató Istenben van a hite, és ugye több vallás is összehasonlítottak, azok jóval kevesebb szorongással élnek, és sokkal kevesebb depressziós van közöttük. Hoppácsak! Van egy szentírás, abban van egy támogató, fontos, támogató istenkép, az abba való hit, és az csökkenti a szorongásodat. Nagyon sokan keresik erre a megoldást, mert kimérték ezeket a történéseket. Valami olyasmi lehet a hátterében, hogy van egy hited abban, hogy nem vagy egyedül, hogy van, aki melletted áll, van, aki segít, van, aki gondoskodik, és ez a kapcsolat úgymond leveszi a válladról a terhek egy részét, hogy amit már úgy érzed, hogy te nem tudsz befolyásolni, majd a nagy segítőtárs befolyásolja. Tehát van valaki mögötted, sikeresen leszel. Én erről elmondanék egy nagyon-nagyon rövid történetet, ami egy családi kedves történet. A régen volt ilyen, ma már nincs, nem nagyon látok ilyet, hogy egy hámot tettek egy kisgyerekre, mikor még nem tudott igazából menni, és akkor az úgy a válla, vagy a hónalja alatt átment, és fölfelé pedig a feje fölé felért egy, mint egy szatyorfüle, egy olyan fogó, és azzal lehetett segíteni a még nem igazán jól mászkáló gyerek sétáját. És akkor, hát ez szerintem erőltette a sétát, tehát szerintem nem olyan jó, de akkor még volt ilyen, valószínűleg ezért kopott el. De a testvérem, aki nálam 10 éve fiatalabb, így kezdett el járni, és nagyon imádott járni, de nem volt hajlandó egyedül menni, és nekem volt, amikor kiosztotta a család a feladatot, hogy fogni kell, és menni kell utána.
2: Vitted, mint egy szatyrot.
3: Igen, kvázi, és kísértem, mint egy szatyrot, de rájöttem, hogy ő tud menni, tehát én már semmit
2: hagyj
3: nem csinálok,
2: a hámot,
3: 10 perce, és akkor így van, tehát és akkor elengedtem a hámot, menjél, hát nem ment, azon nyomban csetlet, botlott, elesett, stb. És közölték a szülők, hogy mindenképpen menni kell, ne csinálj ilyet, értsen meg, hogy nem tud menni, de mondom, rájátszik, hát tud menni. És az a lényeg az
2: a
3: egészben...
2: Gyerekként is ilyen voltál, Gyula.
3: Nem, csak kísérletező. Aha. Nem tudtam elképzelni, hogy honnan a fenéből tudja, hogy már nem fogom, és rögtön bukik esik. Képzeld el, hogy ahogy jött a hónaljától fölfelé ez a fül,
2: az nem feszült.
3: Az a benne volt a látóterében, és látta.
2: Aha.
3: És magyarán szólva, amikor ő látta, hogy én fogom felül, akkor oké, ott van valami fölöttem, az biztonság, az akkor valami.
2: Tehát átcsaptad a kantárt a gyerek igen, fején.
3: Így van, de ha meg lejtettem mellé, akkor meg nem.
2: Akkor meg kampó.
3: Akkor meg kampó. Na, és akkor nagyon egyszerű volt, mert ez egy ilyen merev valami volt, úgyhogy én szigetelő szalaggal a feje fölött összeszigetelő szalagoztam. Elindultam mögötte, elengedtem, és utána csináltam a magam dolgát, mert fél óráig, mint a mérgezett egér sétált a lakásba.
2: Önjáróvá tetted a tesót.
3: Addig, amíg meg nem látott. Uh-huh. Mikor meglátott.
2: Azonnal összeesett.
3: És így van. Esett egy hatalmasat a meglepetéstől. Én megkaptam a fejemre persze egy óriási. De mi a lényeg? Amíg azt hiszed, hogy ott van, vagy hiszel abban, hogy ott van egy ilyen támogató történet mögötted, Ezt én már igazoltam egész kisgyerek korában a testvéremnek, így akkor ez működik. Na most még egy dolgot hadd mondjak el, és ez rendkívül fontos, Tibi. Hogy azt is megnézték, hogy mi van, ha olyan hited van, ami nem egy támogató Istenben vagy valami támogató dologban van, hanem a büntető, a félelemtől, félelemre operáló dolgok az, amiben hiszel, hogy jaj Istenem, ha én ezt csinálom, akkor ez lesz, ilyen büntetés kapok, olyan büntetés kapok. Abban a pillanatban ez a hatás negatív hatássá fordul át. Növeli a depressziót, növeli a szorongást, mindent az ég adta világot. Tehát még az sem mindegy, hogy miben hiszel. És akkor még egyetlen egy mondat, mert tudom, hogy a végére járunk az időnknek, de képzeld csak el, hogy azt is mérték, erre is van tudományos munka, hogy a megbocsátás egyáltalán nem

0: nélkül bocsátasz meg neki, azaz, csinált ezt, azt, tamaszt, azt mondta, hogy nem érdekel, megbocsátok neki, és saját magamat emiatt tovább nem gyötröm. És innentől kezdve nagyon más a két típusú megbocsátásnak.
1: Te csináltál már ilyet?
0: Gyakorolt... Én ezt megtanultam csinálni.
1: Nekem nem ment.
0: Lehet, de akkor még,
1: még nem tanultam meg. Úgyhogy adáson kívül majd segítsen be.
0: Tibi, saját magadon állsz bosszút más butasága miatt.
1: Sok embernek ezt már meg is tanítottam. Én pont az a fél ember vagyok.
0: Nem tudja, tanítja.
1: Így van, ugye pontosan. Ezt akartam fejlődni erre a figyelmet, hogy attól még sok ember elmondta, hogy nagyon köszöni, nekik sikerült, de azt is elmondtam, hogy nekem nem. Nem vagyok inkorrekt, csak azt mondtam, hogy ez a dolog működik. Én nekem még nem sikerült, de dolgozom rajta. Egy viszont biztos, hogy aki ezt meg tudja csinálni, annál ez a dolog, ez működik, és nagyon jó hatással lesz rá. 100%, ez biztos.
0: Világos.
1: Örülök neki, hogy beszéltünk. Rendben. Jó, holnap megint mondat, visszavárunk.
0: Mindenki igen? Gondoljon bele egy másodpercen még csak, hogy ez a témát tényleg kompletten zárjuk le, hogy a vallásokban lévő javaslatok, a böjt például több vallásban, Ramadán, meg a kereszténységben is, vagy a hinduknak reggel ugye mit mennek és köszöntik a napot. Nagyon-nagyon fontos, tehát ezek nem véletlenül alakultak ki. Én személy szerint hiszem és vallom, hogy egy támogató hit az rengeteget tud segíteni az életben és az egészségben is mindenféleképpen.
1: Legyen úgy. Ez a zárás. Köszönjük szépen, doktor úr. Holnap pedig folytassuk, tartsanak velünk akkor is. Dr. Móri Gyulával beszélgettem. Szia, szép napot neked.
0: Szia. Szép napot.

0: Itt az ősz itt van újra, és hogyha tavaszig nem várható lomtalanítás, mert hogy belefulladunk már a kacatokba, akkor jó, hogyha tudja, hogy idén is előzetes időpontfoglalással vehetik majd igénybe a házhoz menő lomtalanítást, és a szolgáltatásra az IAK honlapján, telefonon, e-mailben, vagy pedig személyesen is lehet jelentkezni. A lomtalanítás során pedig többek között a feleslegessé vált bútoroktól és egyéb nagy méretű háztartási tárgyaktól lehet megszabadulni. Fontos viszont, hogy a hulladékot az elszállításig az ingatlanon belül kell tartani, közterületre nem szabad kihelyezni, valamint a lomtalanításra a kijelölt gyűjtési nap délelőtt 10 órájáig lehet regisztrálni az IAK honlapján, vagy pedig személyesen is. További nyíregyházi hírek már 9 órakor is, programtippek a mai Best reggelben.
1: Mindenből a legjavát adjuk.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok benne.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
2: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
1: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
2: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
1: Nyírkem, az egészséges kerttitka.
3: Elkészült a Tiszarádi Művelődési Ház a Tiszarád élhető települések projekt keretében. A projektnek köszönhetően a település több utcájának burkolata megújult, valamint az utak mentén zöld környezet került kialakításra, amely élhetőbbé és kellemesebbé teszi a község arculatát. A pályázat másik elemét képező új művelődési ház építésének köszönhetően egy olyan közösségi épület jött létre a településen, ami számos rendezvénynek biztosít majd helyszínt, fellendítve ezzel a település közösségi életét. A projekt ünnepélyes átadására 2026. szeptember 29-én kerül sor. A projekt 200,37 millió forint visszanemtérítendő támogatásból a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával.
4: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
5: Tartasz közénk te is!
6: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem?
7: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Ingyenes szűrésekhez jutnak a nyíregyháziak. Jövő héten várják az alkotó idősek munkáit. Megkezdték a szezont a vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 18 féle ingyenes szűrésen vehetnek részt a nyíregyháziak, megnyílt a Nyíregyházi Egészségpont. A létesítmény a Városi Stadion Szabadidős Sportközpontjánál kapott otthont. Hajnal Gusztáv, a Nyíregyházi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetője rádiónak elmondta, a sportlétesítményt rengetegen látogatják, ők is igénybe vehetik a vizsgálatokat.
9: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek iránta, ezt mutatják a számok is, akik megfordulnak itt nálunk. Eddig még csak alkalomszerűen lehetett ezeket a vizsgálatokat igénybe venni, de most már minden hétköznap igénybe lehet ezeket a vizsgálatokat majd venni, és inkább az idősebb korosztály, aki időben, energiában többet fordít ezekre az értékekre, ezeknek az értékeknek a vizsgálatára, de szerintem a fiatalabb korosztálynak is mindenféleképpen szüksége lesz majd rá.
8: Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét meghirdette közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Elkezdődött a 2026-2027-es országos A2-es vízilabda bajnokság. Az utánpótlás csapatok az alapszakaszban területileg megosztott rendszerű bajnokságban vetélkednek egymással. A keleti csoport felsőházában szereplő Aqua SC Nyíregyháza a nyitó fordulóban Ceglédre utazott. Sajnos ezúttal is igazolódott a papírforma, egy szoros és két sima mérkőzésen, de mindhárom csapat vereséggel tért haza, tudatta az egyesület. Napközben többször megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap is. A csúcshőmérséklet Nyíregyházán eléri a 18 fokot, csapadék eleinte még nem valószínű, a szél mérsékelt marad. Az esti óráktól azonban gyenge eső alakulhat ki. Pénteken felhős, hűvös időre számíthatunk 18 fokos maximummal. A hétvégén viszont lassan felszakadozik a felhőzet, és a jövő hét elején visszatér a kellemes, napsütéses kora őszi idő 22 fokos meleggel. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig

És 7 perccel most már 9 óra után továbbra is ugye csütörtök itt a Best reggelben. Ismerési körből is tudom azt, hogy elindult a takonykor Nyíregyházán is. Egyre több gyerek most már otthon pihen és próbálja az első bacikat kiheverni. Hát a közösségbe kerülés önmagában ugye több lehetőséget teremt arra, hogy a gyerek találkozzon olyan kórokozókkal, amelyekkel korábban nem találkozott. Most ott ülnek a közös tégelyben, mindenki vitt valamit, így szeptember végén szépen lassan már. És miért van az, hogyha kigyógyul, akkor egyből ugyanez kezdődik előről. Biztosan sok családnak ismerős az ugye, hogy egy óvodás vagy pedig kisiskolás a tanév első heteiben egymás után több fertőzést is elkap. Hát bizony ez azért van, mivel a vírusok és a kórokozók ott maradnak a közös légtérben, így keringeni tudnak. Ha már egyszer túlesik a gyerek a betegségen, mire végigér a csoporton vagy pedig az osztályon, ismét el lehet kapni. Az is előfordul, hogy először egy komolyabb vírus vagy pedig baktérium fertőzésen esik át a gyerek, amely miatt az immunrendszer fogékonyabbá válik az egyéb kórokozókra, és emiatt több egymás követő betegséget is elkap, nehezen jön ki belőle, hát ezért fordul az elő, hogy mi szülők azt gondoljuk, hogy na végre meggyógyult a gyerek, aztán jövő héten megkezdődik az egész előről, tessék sokat szellőztetni az osztálytermekben, hogy menjenek ezek a kórokozók ki az ablakon. Minden másra pedig ott a forró húsleves.

0: És mi történt tegnap? Ez a kérdés, és jön a válasz a katasztrófa védelmi hírekkel. Rutkai Dér Vivientől. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Összeütközött egy kis busz és egy személygépkocsi tegnap délután a 41-es számú főút 8-as kilométer szelvényének közelében Nyíregyházánál. Az autóban 3-an, a kis buszban 5-en utaztak. A személygépkocsi árokba csapódott, ahol a helyszínre érkező nyíregyházi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel távolítottak el több mentést akadályozó fát. A járműbe a sofőr és az anyósülésen utazó ember beszorult. A tűzoltók az utast a mentőkkel közösen kiemelték a járműből, a sofőrt feszítővágó és feszítőhenger használatával kiszabadították, átadták a mentőknek. A sofőr a helyszínen életét vesztette. A mentők több embert szállítottak kórházba a helyszínről. Személygépkocsi és kis teherautó ütközött össze tegnap este Újfehértón, a Szent István úton. A helyi önkormányzat és önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a rendőrségi helyszínen is után megszüntették a forgalmi akadályt. És volt egy szabadtéri tűz Ópáiban, a Balaton utcában, 104 négyzetméteren összehordott fák, faágak izzottak. A Máté-Szalkai tűzoltók egy gyorsugárral avatkoztak ott be. Köszönöm a figyelmet, szép napot!
0: Köszönjük szépen a híreket, és jó munkát kívánunk, szia!
2: Mindenből a legjobbat adjuk!

you. Damn. Itt a Best reggel, és most pedig megnézzük azt is, hogy milyen programok várnak ránk a közeljövőben. A Magyar Animáció Aranykor, a szakmai konferencia lesz a mai napon délután 2 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Nézzük is meg, hogy mi a program menete többek között. Ilyen kérdéseket boncolgatnak majd, hogy miért éppen animáció, illetve a hazai animáció aranykora a magyar népesség tükrében. 2 órán keresztül, délután 2-től egészen 16 óráig. Holnap pedig várják a kicsiket a Szent Imrében, méghozzá népmese napi játékudvarral, délutáni program 3 és 5 óra között lesz majd táncház, akadálypálya, bábelőadás, különböző játékos feladatok, sőt még egy körsétát is lehet csapni az iskolában, Ungvár sétány 19. Viszont jó, hogyha tudja, hogy itt majd regisztrálni kell holnapra. Hétvégén pedig nyílt erdőnap. Szombaton barangolhatunk egy nagyot az erdei tornapályán, pontosabban rögtön futhatunk, ugyanis süni futással indul majd a nap az óvodásoknak 9:30-tól. Lesz majd nyírerdő családi futás is, bogárháton bemutató, és még interaktív erdőkóstoló is Bozsó Gyulával. Érkeznek erdészek, vadászok, gombászok, madarászok, méhészek, ott az erdei játszótér, ráadásul pedig a háttérben rotyog majd a vadpörkölt. Nyírerdő nap szombaton a Sóstói erdőben, az erdei tornapályán.

0: A legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Köszönöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. A belvárosban továbbra is forgalomkorlátozás van érvényben a Szarvasi és Keresztúti találkozásánál. A Bocskai utca kivezető szakaszán több helyen is közmű fedlapok színbe helyezésre zajlik, a leálló sáv egy része is le van szűkítve. Kisebb torlódásra számítsanak a Vasvári Pál utcán is, Nagykálló Nyíregyháza között még mindig jelzőlámpa irányítja a főútvonal forgalmát, legyenek türelmesek. A 36-os főútvonal Salamon Bokornál teljes szélességében le van zárva, itt várhatóan két hét múlva befejeződnek a munkálatok. Nem megszokásból közlekedjenek, vezessenek óvatosan. Legyen szép a napjuk, ehhez hatóság és balesetmentes közlekedést kívánok őket.

Így 10 órához közeledve azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy elindult egy aktív nap megint a csütörtöki. Na, hogy állunk a mai munkakedvel? Ne feledje, minden egyes elküldött e-mail közelebb visz a munkaidő végéhez, és minden kávé egy újabb esély a túlélésre, és minden mindjárt megcsinálom egy gyönyörű hazugság a jövőbeli önmagunknak. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom máram, hiszen már délelőtt van, holnap reggel viszont csodás napra ébredünk, indítjuk a hétvégét. Ez a Best FM, én Simon Norbert vagyok, érkezik Szendi Hajnék.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. keletszolar.hu.
2: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
3: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megszűntek az ASP miatt kijelölt megfigyelési körzetek. Karbantartás miatt korábban közlekednek egyes vonatok. Ne feledkezzünk meg a kéményseprésről. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Feloldotta a Nébi a korábban házi sertésben megállapított afrikai sertéspest is okán kijelölt megfigyelési körzeteket, erről a hatóság írt honlapján. Kiemelik, hogy a járványvédelmi előírások betartása továbbra is kiemelten fontos, hiszen újabb ASP kitörés házi sertés állományban nincs, a vaddisznó állományban azonban változatlanul jelen van. Az állattartóknak különös figyelmet kell fordítani a háztáji sertések védelmére. Meg kell akadályozniuk, hogy a házi sertések közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal, valamint az azokkal kapcsolatba kerülő eszközökkel, ruházattal vagy takarmánnyal. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A Debrecen-Mátészalka közötti személyvonatok több esetben néhány perccel korábban indulnak, csak úgy, mint a Krasznai Intercity is. A mátészalkai átszállások biztosítása érdekében néhány csatlakozó vonat menetrendje is változik. A Mátészalkáról Tiborszállásra vagy Vásárosnaménybe utazók sem megszokásból induljanak útnak, a részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
5: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
4: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős, kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el ezekben az órákban. A légmozgás mérsékelt marad, napközben még nem várható csapadék. Késő estétől viszont kisebb eső, zápor előfordulhat a térségben. Pénteken marad a felhős 18 fokos időjárás. Hétvégén már kevesebb lesz a felhő, a jövő hét első napjaiban pedig visszatér a napos meleg 22 fok körüli értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk egy óra múlva jönnek majd újra. Nagyon kellemes, szép csütörtököt kívánok 2026. szeptember 24-én, Gellért és Mercedes napján. Én Szendi Hajni vagyok, és itt a Best FM-en a névnaptár után Maglóczki Tibor kutyaki képzővel is beszélgetek, majd rádiózunk együtt.

Szeptember 24-e van, ma a Gellértek és a Mercedesek ünnepelnek. A Gellért név germán eredetű, a Gerhard névből származik, az a jelentése, hogy bátor, kard vagy erős harcos. Legismertebb Gellért a magyar történelemből természetesen Szent Gellért püspök és vértanú, aki a 11. században játszott kulcsszerepet Magyarország keresztényítésében. 1038 körül született, majd fiatalon a bencés rendhez csatlakozott. Később püspökké szentelték és nagy erőfeszítéseket tett a keresztény hitelterjesztéséért. Legismertebb története szerint 1046-ban a pogány felkelés idején a pesti Gellért hegyről szekérvontatás közben leesett és meghalt. Így vált vértanúvá. A róla elnevezett Gellért hegy Budapesten máig emlékeztetője életének és tettének. Ma felköszönhetjük a Mercedeseket is, ez egy spanyol-latin eredetű név, a Mercedes szóból származik. Kegyelem, irgalom, ez a jelentése a névnek. A katolikus hagyományban, különösen a 19. században vált népszerűvé, gyakran Mária kultuszhoz kapcsolódóan. Magyarországon a 20. századtól terjedt el, ma elsősorban modern, ritkább női névként használják. Gyerekkoromban volt egy kis ismerősöm, akinek az volt a neve, hogy Mercedes, és hát annak idején ugye még ez nem egy ennyire elterjedt név volt, így amikor egyszer szólni akartam neki, nem jutott eszembe a neve, és hát azt kiabáltam, hogy gyere, gyere, Zsiguli. Hát igen, ilyen is volt, de nem Zsiguli, hanem Mercedes név szerepel ma a naptárban. Holnap Eufrozina és Kende napja lesz.

0: Fontos, hogy hol pihen a kutya, a lakáson belül. Most ez volt a témánk egy pár adáson keresztül Maglóczky Tibor kutya kiképzővel, ugye a különféle fekhely típusokat néztük, de folytatjuk még a témát. Szobakennel, ugye ez a másik dolog, amit egyre többen használnak otthon a lakásban. Nyilvánvalóan a szobakennelen belül is kell, hogy legyen egy fekhelye a kutyának, ahol le tud dőlni. De a szobakennelt hogy lehet úgy megoldani a kutya esetében, hogy mondjuk ne érezze büntetésnek, hanem úgy az ő kis élettere legyen?
1: Igen, hát először itt a szobakennel fogalma, ezt azért jó tisztázni, mert van, aki a ketrecet, a boxot is szobakennelnek nevezi, de az én olvasatomban a szobakennel az egy ilyen kis alakítható, formálható kerítés,
0: igen,
1: amivel tetszés szerinti méretű területet választhatunk le mondjuk a lakásnak egy szobájában, vagy egy nagyobb térből, ami a kutyának lehet egy kijelölt helye. A szoktatás, az nagyon fontos. Tehát ne az legyen, hogy otthon vagyunk a kutyával 6 hónapig, és azt csinál, amit akar, és akkor egy olyan élethelyzet jön, hogy na, akkor most be foglak tenni 8 óra hosszára, nagy valószínűséggel ezt nem fogja bírni és jó néven menni, tehát akkor jön a hiszti, a szabadulás, a visítás, az ordítás, esetleg még bepisél, bekakál, és akkor szana szétken mindent, és a szomszédok megmondják, hogy úristen, mi volt itt egész nap. Tehát a szoktatás az nagyon fontos. És ezt már érdemes elkezdeni akkor kölyök korban. Egyébként nagyon sok tulajdonos, aki kölyök kutyát vesz magához, erre már előre felkészül. Ugye ezt beszéltük régebben, hogy egyre többen tájékozódnak kutyavásárlás előtt, mivel jár egy kutya, mire kell figyelni, hogyan készüljenek fel, milyen felszerelések legyenek, meg mire a kiskutya oda kerül a családhoz, és ez egy jó dolog, hogy az emberek felkészülnek már erre, és ugye a felszerelésnek része lehet ez a szobakennel is. És amint oda kerül a kiskutya, az első perctől kezdve a mi feladatunk, hogy felkészítsük a kutyát a velünk való életre. Jelöljük ki neki azokat a határokat, szabályokat, hogy itt most nálunk így fogunk élni, de nyilván ezekhez hozzá kell szoktatni. Uh-huh. Hát azt nem várhatjuk el, hogy most jött egy kiskutya, és akkor ő tudjon mindent. Néhány gazdi fejében azért van félreértés, mert azt hiszik, hogy a kutya azért okos, mert tanítás nélkül mindent tudni fog. Ja. Ez nem működik.
0: Nagyon nem.
1: Hát ezt kell tudatosítani a gazdikban, hogy igen, a kutyák okosak, inkább azt mondom, hogy intelligensek, mert nagyon könnyű őket tanítani. De ez a kulcs szó, hogy tanítani kell őket ahhoz, hogy együtt tudjunk élni. És ha ez megy, működik, akkor tényleg egy kellemes társ lesz. Ha ez kimarad, vagy az ember egy kicsit másképp gondolja, mert olyan elvárásai vannak, ami a hétköznapi életben elvárható lenne, de hát nyilván a kutya meg ezt nem tudja. Úgyhogy össze kell hangolni, igen, közös nevezőre kell hoznunk ezeket, de ha a kutyát ténylegesen foglalkoztatjuk, megtanítjuk, akkor utána nagyon szépen működik.
0: A fekhely és a szobakennel kapcsán nekem még az is eszembe jutott, hogy ha például nagyon sokan ugye utaznak a kutyájukkal, és viszik a kutyának a saját fekhelyét szobakennelét, akkor az is elképzelhető, hogy egy teljesen idegen szálláson, egy apartmanban is így ott tudják hagyni a kutyát pár óra hosszára, mert hogy ez az otthoni szagok, ezt már ismerem, az idegen környezetben ad a kutyának egy biztonságot.
1: Ez így van, és maximálisan támogatom én is ezt a megoldást, én is szoktam javasolni, hogy ezért is jó a, akkor inkább nem a szobakennel, hanem akkor már a boxról beszélünk, aha, vagy egy kis ketrecről, ami összehajtható, könnyen szállítható az adott helyre, ha megérkezünk, akkor felvisszük a szállodai szobába, a panzióba bevisszük, ott felállítjuk, betesszük, és a kutya a saját helyére fog bemenni. Tehát most mindegy, hogy utaztunk vele 580 kilométert, megérkeztünk a szállásra, kiszállunk az autóból, teszünk egy egészségügyi sétát, felmegyünk, bevisszük a boxát, felpakolunk, és akkor tudjuk neki mondani, hogy na, akkor most helyedre, akkor mi most elfoglaljuk a szobát, vagy lehet, hogy éppen el kell intéznünk pár dolgot, de a kutya akkor már tud pihenni. Általában ugye nyári időszakban, amíg bejelentkezünk, ha nem tudjuk az autóba hagyni, mert ugye gyorsan felmelegszik,
0: igen,
1: akkor a kutyát bevisszük, elfoglaljuk a szobát, visszamegyünk a recepcióra, vagy valaki megfogja,
0: igen,
1: addig, de ez egy nagyon jó dolog, mert ha elmegyünk kutyával nyaralni, pihenni, kirándulni, azért a kutyával akkor is foglalkozni, persze, kell, viszont vannak olyan programok, meg lehetnek olyanok, hogy nem tudjuk vinni a kutyát. És igen, ezért szoktam mondani, hogy akkor jó egy kiadósabb séta, vagy valamilyen sport, hogyha szeret a kutya mozogni, intenzív mozgást igényel, akkor egy kicsit meghajtjuk, elvégzi a dolgát, utána megy a helyére, és akkor azt a néhány óra hosszát simán kibírja, úgy, mintha otthon lenne.
0: Igen.
1: Mi pedig nem fogunk aggódni azon, hogy úristen, most eljöttünk strandolni, vagy múzeumot látogatni, vagy bármi egyéb programra, hogy mire visszamegyünk, a kutya most szétszedi a szállodai szobát, vagy nem.
0: Igen, vagy már úgy várnak a recepció okozni minket, hogy azonnal jelentkezzünk ki, mert kutya ordít 3 óra hosszája, igen, igen.
1: Igen, tehát nem mindegy, hogy milyen kutyával megyünk, de amit beszéltünk, ugye, hogy fokozatosság elve alapján szépen felkészítve, beszoktatva, ez igen működik.
0: Igen, mi például ugye ezt elrontottuk, tehát a kutyát nem lehet nagyon így egyedül hagyni, tehát mi mindig úgy csináljuk az utazást, hogy tudjuk, hogyha jön velünk a bodza, akkor nem lesz wellnessezés, meg hasonlók, hanem akkor olyan programot találunk, hogy végig együtt vagyunk, tehát nálunk ez már így alakult ki, de nagyon sok gazditól hallom és látom, hogy tök jól kezelhető a kutya, hogy egy reggeli nagy séta, egy kis lefárasztás, és utána tényleg elmennek egy kicsit wellnessezni, vagy strandra, a kutya pedig pihen a saját fekhelyében, vagy a szoba kenejében, az idegen környezetben. Tehát azt gondolom, hogy a mostani beszélgetésnek abszolút ez a tanúsága, hogy a jó fekhely, a saját szagok, a szobakennelhez való hozzászoktatás, ez ilyen szempontból is kifizetődő. Köszönöm szépen, Tibi!
1: Nagyon szívesen!

Szeptember 24-e van Gellért és Mercedes napja, holnap majd az Eufrozinákat és a Kendéket köszönhetjük fel. Szendi Hajni vagyok, folytatjuk a kalendáriummal, hoztam egy pár eseményt a mai naphoz kapcsolódó, hát jó messzire utazunk vissza most itt rögtön a kalendárium legelején az időben. 622-be, amikor is Mohamed proféta kivonult Mekkából, ezen a napon kezdődött Mohamed proféta híres hijra eseménye, amikor is Mekkából Medinába menekült, mert hogy üldözték. Ez a dátum a muszlim naptár, a hijri naptár kezdőpontja is egyben. A hijra fontos esemény egyébként a vallás történetében, mert megalapozta az iszlám közösség megszervezését Medinában. Mohamed útja a hit és a kitartás szimbóluma a muszlimok számára. Az esemény hatása máig érezhető az iszlám világ vallási és politikai életében. Menjünk tovább 1493-ba, amikor is Christopher Columbus első amerikai útjáról visszatért Spanyolországba. Az expedíció célja új kereskedelmi út felkutatása volt, de Columbus ekkor már az új világ felfedezőjeként vált híressé, ünnepelték is nagyon. Az út jelentősen megalapozta a későbbi gyarmatosításokat és új kereskedelmi lehetőségeket nyitott Európa és Amerika között. Ez az esemény a világ történetének egyik legfontosabb tengeri felfedezése volt. A visszatérés híre gyorsan terjedt, és Európában nagy érdeklődést váltott ki az új kontinens iránt. Folytassuk 1792-vel. A francia forradalom során ezen a napon a Nemzeti Konvent kimondta a francia köztársaság megalakulását. Ez lezárta az abszolútista monarchia korszakát és elindította a modern demokratikus Franciaország történetét. Az esemény hatalmas politikai és társadalmi változásokat hozott, megerősítve az egyenlőség, a szabadság és a testvériség eszméjét. A köztársaság kikiáltása után a forradalom még radikálisabb szakasza következett, beleértve a jakobinus diktatúrát. Ez a nap a modern polgári államok születésének egyik mérföldköve. Menjünk tovább Napóleonnal. 1852-ben, szeptember 24-én ugyanis Bonaparte Napóleon kikiáltotta saját magát első Napóleon néven francia császárrá, és hát ezzel véget is vetett az első köztársaság időszakának. Uralkodása alatt modernizálta Párizst, fejlesztette az ipart, a közlekedést, de külpolitikai kalandjai, például a mexikói expedíció később kudarcot vallottak. A császárság visszaállítása nagy vitákat váltott ki a francia társadalomban. Napóleon tevékenysége mind a gazdaság, mind a kultúra fejlődésére hatalmas hatással volt a franciáknál. Ezen a napon a II. Világháború alatt a német légierő 1940-ben a Luftwaffe kezdte meg London heves bombázását, amely a későbbi

Energia békés célú felhasználását írták le. Ez a kezdeményezés része volt a hidegháborús technológia és tudományos versengésnek, és végül, de nem utolsó sorban, 1979 a dátumunk, amikor is a Sony ezen a napon kezdte meg a forradalmi Walkman hordozható magnó gyártását Japánban. Nekem fehér Walkmanem volt, a fülhallgatón pedig narancssárga szivacs. Ez az eszköz teljesen átalakította a zenehallgatás szokásait, lehetővé téve, hogy bárki saját zenei válogatásait hordozhatóan hallgathassa. Hát igen, előtte ilyen nagy magnókkal jártak a pasik a vállukon, aztán szerencsére jött a Walkman. Ez volt mára a kalendárium.

9 film debütál a hazai filmszínházakba szeptember 24-én. Na nézzük, melyikről mit kell tudni. Jön a Gonosz ébredése, ez egy amerikai horrorfilm, de lehet annyira nem ijesztő, vagy nem tudom, már csak 16-os karikát kapott. A 90-es évek közepén járunk, a 4 éves Kevin és nővére Kejla arra ébred az éjszaka közepén, hogy az édesapjuknak nyoma veszett. Az ablakok, ajtók, a házban található összes tárgy lassan eltűnik a szemük elől. De vajon ők is eltűnnek? Kiderül, ha megnézzük a Gonosz ébredését. Debütál a Bárány, amit akarsz című japán filmdráma. A közeljövőben játszódik a sztori. A gyászoló házaspár Otton és Kansuke befogadnak otthonukba egy humanoidot, amely külsőre, viselkedésében az elhunyt gyermekükre hasonlít. A mesterséges jelenlét fokozatosan viszont átrendezi a család mindennapjait. Sokan várják, én még nem tudom, hogy megnézzem-e, mert hogy kutya a főszereplője, és nem tudom, mi a vége. Ha dráma, akkor nem bírom, szóval Brad Pitt miatt meg megnézném. Jön a Vadon szíve, az amerikai kalandfilm. Miután túlélik repülőjük brutális zuhanását, James Commando tiszt és harci kutyája Odin az alaszkai vadon mélyére kerülnek, ahol együtt kényszerülnek kíméletlen harcra természeterőivel szemben. Az elismert rendező David Ayer, akinek például a Haragot köszönhetjük egy új izgalmas kalandfilmmel jelentkezik, tehát a Vadon szíve azt a szétszakíthatatlan köteléket vizsgálja, ami az ember és a legjobb barátja négy lábúja között van, és döntő szerephez jut életünk legnagyobb csatájában. A Vadon szava, a szíve, ez a film címe. Jön a Bosszúállók, a Végjáték, bizony-bizony, ez a film ugye 2019-ben készült el, de most visszahozzák a mozikba. A rekordot döntő film különleges ráadás verziója, exkluzív betekintést tartalmaz. A Marvel stúdió nagy várakozással övezett december 17-én mozikba kerülő Bosszúállók Dr. Doom ébredése című filmébe, melyből egy további exkluzív részletet is láthatnak majd a nézők, akik a Bosszúállók Végjáték ráadás IMAX-ben vagy Infinity Vision minősítésű mozitermeiben tekintik meg, tehát ez nem mindenhol lesz látható. Aztán debütál még a Félrelépni szabad című film is, ez egy magyar vígjáték Orosz Dénes rendezésében. Czakó Julianna, Hevesi László, Dóra Béla, Jámbor Nándor a főszereplők. Mit tesz a szerelem, ha próbára teszik, és mit tesz az ember, ha a másik már megtette? Ki játszik kivel? Ez egy vígjáték, ahol mindenki valaki más ágyába kerülne, ha tudna. És hogy ki győzedelmeskedik a végén, kiderül, ha megnézzük a vígjátékot. Debütál a Neon Pokol című dán-angol sci-fi thriller is. Nicholas Winding Refn új filmje ez. A Hell Private Hell a Cannes Film Festival éjszakai programjában mutatkozott be. A film egy rejtélyes ködbe burkolózó futurisztikus metropoliszban játszódik, ahol elszabadul egy halálos lény. Jön a gyerekeknek, illetve a családoknak egészen pontosan a Préri Farkas Visszavág, az amerikai kalandfilm. Ugye a megakonszern termékei állandóan cserben és helyben hagyják a Préri Farkast, miközben kitartóan próbálja becserkészni kengyelfutó gyalogkakukot, de vajon most sikerül neki? Kiderül a filmből. Jön a gyerekeknek a Sauna Bárány és a Moszatvég szörnye, és hát Sauna Bárány, tehát egy újabb kalanddal tér vissza, és nagyon-nagyon sok szereplővel együtt készül a Halloween-ra. A filmekhez jó szórakozást kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
2: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Javaslatokat vár az önkormányzat. Hétvégén ismét nyírerdő nap. Szűrésekkel a fej és nyaki daganatok ellen. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik a városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján, itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Benépesül az erdei tornapálya, szombaton ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Családi programokkal, futással és látványos bemutatókkal várják az érdeklődőket. Lesz erdei játszótér, fajátékok, a vadjaim nyomában akadályverseny, elektromos terepjáró, de természetismereti bemutatók vagy erdőkóstoló is színesíti a programot. A rendezvény ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában, így Nyíregyházán is. A Józsa András oktatókórházban ugyan már beteltek a helyek, de szűrőbusz is járt, többek között Barabás, Mezőladány és Nagydobos településeken, októberben pedig Kölcsére is ellátogatnak. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és nyaki daganatokra, és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
4: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetve azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
3: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el ezekben az órákban. A légmozgás mérsékelt marad, napközben még nem várható csapadék. Késő estétől viszont kisebb eső, zápor előfordulhat a térségben. Pénteken marad a felhős 18 fokos időjárás. Hétvégén már kevesebb lesz a felhő, a jövő hét első napjaiban pedig visszatér a napos meleg 22 fok körüli értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Legközelebb majd délben jönnek friss hírek, itt a Best FM-en a 103.9-en. Én Szendi Hajni vagyok, és érdekes témákkal készültem ebben az órában. Szó lesz a hajtépkedésről, Szent Gellértről, az őszi meccésről és a csodálatos gyömbérről is.

Számos híresség, Charlize Theron, Megan Fox és a legutóbb Amy Summer is beszélt a különös szokásukról, hogy ők a saját testszőrzetüket írtják, azaz tépkedik a hajukat, a szemöldöküket, a szempilláikat, a szeméremszőrzetüket. Ennek köszönhetően sokan felfigyeltek a kóros állapotra, amely egyfajta kényszeres, önápoló viselkedés. A betegségben szenvedők közül sokaknál a hajhúzás automatikusan és öntudatlanul történik, miközben más tevékenységet végeznek, például nézik a filmet, olvasnak és közben a saját hajukat tépik. Más esetekben a viselkedés már sokkal szándékosabb, a hajszálaikat egyenként tépkedők sokszor játszatoznak a kitépett szálakkal, sőt a problémával küzdködők fele a szájába is veszi és lenyeli a kihúzgált hajat. Hát valami borzasztó dolog ez, nem is tudom, hogy lehet lenyelni egy hosszú hajat, tehát öklendezek a gondolattól is. Minden esetre azért most a házipatika összeszedett ezzel kapcsolatban egy-két tünetet, illetve fontos dolgot, szeretném ezt megosztani. Nos, ez a betegség, a trihotillománia. Ennek a tünetei jellemzően gyerekkorban kezdődnek, és egyformán gyakoriak a fiúknál és a lányoknál, bár a felnőttkori esetek mintegy 80-90%-át már a nők teszik ki. A hajhúzást számos inger kiválthatja, például stressz, szorongás, unalom vagy fizikai érzések, például a viszketés vagy éppen a fájdalom. A legtöbb esetben krónikus állapotként jelentkezik, hosszú évekig fennáll, és bár az emberek több vagy kevésbé intenzív hajhúzási fázisokon mehetnek keresztül, a következmények gyakran pusztítóak lehetnek. Az érintettek elszigeteltnek és szégyennek érzik a maguk megjelenését és az állapotukkal kapcsolatos általános értetlenséget. Kutatók szerint a betegség nem személyiségzavar, nincs genetikai háttere, és nem is valamiféle lelki trauma miatt van. Noha még 2006-ban megállapították, hogy az esetek körülbelül 5%-a egy génmutációjára vezethető vissza, amely a neuronális kapcsolatok kialakításában vesz részt, azóta sem sikerült igazolni vagy kizárni a genetikai hátteret. További vizsgálatok kimutatták, hogy nagyobb valószínűséggel fordul elő egypetélyű, mint nem egypetélyű ikreknél, ami további bizonyítékot szolgáltat a genetikai komponensre. A rendellenességhez hozzájáruló tényezők teljes körét azonban még nem sikerült megállapítani. Neurológusok azt mondják, hogy a trihotillománia hátterében az agy biokémiai egyensúlyának zavar áll. A betegséget a pszichiáterek leginkább a körömrágás vagy a bőrszőrszedés zavar mellett emlegetik, mint az úgynevezett testközpontú, ismétlődő viselkedések gyakori fajtáját. Nekem volt olyan ismerősöm, kislány, aki a szájáról tépkedte folyamatosan a bőrt, tehát már tiszta sebb meg vér volt, de van, aki ugye a körme melletti bőrnél csinálja ugyanezt. A betegség pszichés eredetű probléma, úgynevezett kényszeres zavar. Ezt alátámaszthatja, hogy a betegség tüneteként gyakran jelentkezik elkeseredés, idegesség, szégyenérzet vagy éppen depresszió. Az érintettek azon aggódnak, hogy mások vajon mit hisznek vagy mondanak róluk, és szokásukat leplezni igyekeznek az idegenek előtt. Jelenleg nincsenek a világon jóváhagyott vagy bevett gyógyszerek, terápiák a trihotillománia gyógyítására. A szerotonin, dopamin és a glutamát neurotranszmittereket célzó gyógyszereket mind kipróbálták, közülük néhány ígéretesnek bizonyult. Az antidepresszánsok, mint például a szelektív szerotonin visszavétel gátlók viszont korlátozott hasznosságot mutattak. Ugyanakkor egy újabb kísérlet szerint az N-acetil cisztein nevű aminosav, amely segít a glutamát beállításában, egyeseknél hatékony lehet a betegség kezelésére. Összességében tehát úgy tűnik, hogy ez jelenleg a kognitív viselkedés terápiával, gyógyszeres kezeléssel vagy a kettő együttes alkalmazásával a leghatékonyabb módszer, ha gyógyítani szeretnék ezt a kényszeres cselekvést.

Szent Gellértre emlékezünk most, aki egyébként Gellért püspök volt, és a magyar kereszténység egyik kiemelkedő alakja. Származásáról nagyon kevés biztos adat maradt fent, valószínűleg egyébként Itáliából vagy a Kárpát-medence környékéről származott, fiatalon a bencés rendhez csatlakozott, ahol mély vallásos nevelést kapott és ki is emelkedett teológiai tudásával. Gellért élete során fontos szerepet játszott a keresztény hit elterjesztésében Magyarországon. 1015 körül püspökké szentelték és a Visegrád környéki területek vallási életét szervezte. Kiemelkedő tanítói képességekkel rendelkezett, a hívek között szigorú, de igazságos vezetőnek ismerték. Az egyik legfontosabb feladata volt a pogány szokások visszaszorítása és a keresztény szertartások meghonosítása. Gellért hitvallása szerint a vallás nem csak tanítás, hanem életforma is, éppen ezért személyes példájával igyekezett követőit irányítani. Számos templomot, kolostort alapított, melyek a kereszténység terjesztésében kulcs szerepet játszottak. Gellért püspök a magyar király első András mellett tevékenykedett, támogatta a király reformpolitikáját. Feladata volt a vidék keresztény központjainak megszervezése, a papok képzése és az egyházi fegyelem biztosítása. Munkája révén Magyarország vallási élete erős és rendezett lett a középkor elején. A legenda szerint Gellért életének utolsó éveiben kiemelt feladatának tekintette a pogány lázadások megfékezését. 1046-ban a pogány felkelés idején Budán tartózkodott, és az ellenállókat igyekezett békés útra terelni. Tragikus módon a felkelők elutasították tanácsait, és a pesti Gellért hegyről egy szekérvontatás során halálra vetették. Ezzel a vértanúi sorsot szenvedett, és az életét a hitért áldozta fel. Szent Gellért halála után gyorsan nőtt a kultusza, a 11. században az egyház már szentként tisztelte. Nevét ma a budapesti Gellért-hegy, vagy éppen a híres Gellért-fürdő és a környék számos intézménye őrzi. Egyszer azt mondta, a hit legyen a kardod, a szeretet a pajzsod, ne félj, mert az igazság mindig fényre vezet.

folytatásban irány a kert, ugye ahogy haladunk előre az időben, egyre kevesebb kerti munka adódik, ahogy ugye a rossz idő szépen lassan átveszi az uralmat, de ősszel vannak olyan növények, amelyeket feltétlenül érdemes megmetszeni, mert hogy utána ezek meghálálják. Na ide tartozik a levendula, a gardénia és egyébként a hortenzia is. A gardéniával nyitunk, ugye ennek a virágzása nyáron elkezdődik, de szerencsére ősszel is lehet benne gyönyörködni. Nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg a metszéséről, hiszen csak az új növekedéseknek jelennek meg a rügyek, a virágok, ahhoz pedig, hogy új ágak fejlődjenek rajta, a régi fás szárakat el kell távolítani. A hortenziák között vannak örökzöldek és lombhullatók. A virágos színét illetően is bővelkedhetünk a választékban, hiszen a megtaláltók köztük a piros, a fehér, a pink és az én kedvencem a kék. A hortenziák legfontosabb igénye, hogy kellő mennyiségű árnyékban lehessen részük. A hortenzia ugyanis nem szereti az erős napfényt, de a túlságosan árnyékos helyeken sem érzi igazán jól magát, így ott nem fog virágot hozni. Olyan helyet kell keresni, ahol kora délelőtt pár órán keresztül éri a nap, aztán pedig már árnyékban van. Az öntözés tekintetében fontos tudni, hogy a hortenzia sok vizet szeret. Ebből már következtethetünk, hogy a nevében is benne van, hogy rendszeresen öntözni kell, mert hogy így ösztönözzük. Fontos, hogy ne hagyjuk kiszárodni a talaj tetejét, de soha nem állhat pangóvízben. Fajtától függően változik egyébként, hogy mikor kell metszeni a hortenzián. A gömb virágzatú hortenzia virágait elvirágzás után le is lehet metszeni, de jobban tesszük, ha rajta hagyjuk a növényen, hiszen ez meg fogja védeni a téli hidegben az új rügyeket. Az elszáradt virágokat kora tavasszal viszont mindig távolítsuk el, vágjuk vissza a virágzatot tartó szárat az első pár erős, egészséges rügyig. A tenyérvirágzatú hortenzia virágait elvirágzás után viszont vissza kell vágni a virágzat alatti második levélpárig. Ezzel meg tudjuk előzni a magérést, így a növény minden energiáját majd a virágok meghozatalára fordítja. A meccés során vágjuk ki tőből egy vagy két idős vesszőt, hogy új virágzó vesszőket hozzon a növény. Ez tehát fontos a hortenziáknál. És hát itt a levendula is. A levendulát is meg kell metszeni ősszel, hogy ezzel készítsük fel a növényt a térre. A levendula legjobban a homokos vagy a kavicsos jó vízelvezetésű talajt kedveli, és imádja a napsütést, extrém hőségben is kiválóan érzi magát, nem is csoda, hiszen igazi mediterrán szépség. Nos, egyébként a levendulát a legegyszerűbben palántáról lehet szaporítani, de akár dugványozhatjuk is. Úgy tartják, jobb ősszel telepíteni, hiszen az ültetés után fontos a rendszeres öntözés, és az őszi időszakban kevesebb az esély rá, hogy a palánták kiszáradnak, ráadásul akkor már megerősödve éri őket a tavasz, és vele együtt a nyári forró napsütés. A levendula esetében fontos a rendszeres metszés, az idősebb példányoknál pedig egyenesen elengedhetetlen.

Egy csoda dologról lesz szó nálunk a folytatásban. Szendi Hajni vagyok. Egy olyan növényt mutatok be, ami tulajdonképpen, ahogy mostanában sokan fogalmaznak mindenre, is jó, mert hogy nem csak immunrendszer erősítő, de igazi narancsbőrgyilkos, és a hajunk is dúsabb lesz tőle. A Femme Café azt mondta, mindez igaz, a gyömbérre. Elképesztő a hatása, mert hogy fogyaszt és leszámol a nőket sújtó kellemetlenségekkel is. A gyömbér radír hozzájárul

hozzájárul a bőr felmelegítéséhez és ezáltal a vérkeringés javításához is. Eltávolítja a duzzanatot, megakadályozva az újabb narancsbőr kialakulását. Úgy kell készíteni a gyömbérradírt, hogy össze kell keverni egy evőkanál reszelt gyömbért fél liter gyömbér lével, aztán hozzáadni egy-másfél pohár darabos vagy durva tengeri sót, aztán egy szivacs segítségével ezzel át kell radírozni alaposan a problémás területeket, és akkor így küzdhetünk a narancsbőr ellen. Na hát ez érdekes. Erről az jutott eszembe, hogy Csontkovács mesélte, hogy járt hozzá egy csaj, és akkor mondta, hogy amellett, hogy így megmasszírozza, meg csontkovácsolja, hát, hogy ő neki így fogyni kéne fenék táján, meg hát egyébként is narancsbőrös, és hát ő talált az interneten egy ilyen csodaszert, amit így, ha bemasszíroznak a fenékre kívülről, meg a combra, akkor bizony ez így le fogja szedni a narancsbőrt, és akkor elvitte Zolihoz a csontkovácshoz, hogy na, akkor itt van ez a csoda készítmény, és akkor miután megcsontkovácsolta, mondta, hogy akkor ezzel jó gyúrja már át a kényes területeken. De hát mondta Zolinak, hogy figyelj, azt írták, hogy ez nagyon erős, meg így csíp, meg mindenhogy szerintem vegyél fel egy kesztyűt. Ó, mondta Zoli, hogy én már mindenféle kenceficével dolgoztam, hát itt engem nem érhet meglepetés, jó, alaposan bekent a kezét, meg a csajnak a combját, fenekét, és akkor elkezdte átgyúrni. Hát ugye tudjuk, hogy az ilyen krémeknél, amikor bekenjük csak úgy simán magunkat, vagy elkezdjük masszírozni, azért más a hatás. Hát se Zolit, se a csajt nem csípte, így meg is beszélték, hogy na hát akkor ez egy kamu dolog volt, hát jó, hogy megvette az interneten, marad a narancsbőr, meg a hája fenéken és a combon. Majd a csaj felöltözött, hazament, Zoli is kezet mosott, el volt, semmi probléma nem történt, aztán másnap reggel, amikor a zuhany alá állt, na hát akkor jött a visítós dolog, ugyanis a bőre, annak ellenére, hogy már mosott kezet, meg minden, ahogy meleg vizet ért, a két tenyere az teljesen feldagadt, és lángvörös lett, és nem tudott semmit sem megfogni. Tehát azt mondja, olyan fájdalma volt, hogy valami őrület. Nagy nehezen fölhívta a csajt, és kérdezte, hogy mi újság, hát az is mondta, hogy most van túl a zuhanyzáson, és tulajdonképpen szaladgál a lakásban, mert sírni tudna. Tehát a meleg víz, hát őt ugye lényegesen nagyobb területen érte a kenés, ugye nem úgy, mint Zolit, hogy csak a kezét, tehát szegénynek a feneke, a combja éget. Hát ugye próbálta lemosni, de akkor még rosszabb lett, tehát valami borzadály. Na hát szerint ez csak azért meséltem el, mert hogy már tényleg az ember a narancsbőr elleni küzdelembe itt sokak mindent megpróbálnak. A lényeg az, hogy itt állítólag a gyömbérradírnál nincs ilyen probléma. Maradjunk ennyiben. De akkor térjünk még vissza a gyömbérhez, mert hogy a gyömbér hatalmas mennyiségű antioxidáns tartalmaz, ezért felgyorsítja a testünk megújulási folyamatát, és megsemmisíti tulajdonképpen a szabad gyököket és a toxinokat is. Tehát egy borzasztóan egészséges és immunrendszer támogató dolog a gyömbér. Sőt, mi több, segíti a súly helyreállítását is. A gyömbér sok égető elemet tartalmaz, fogalmazunk így, felgyorsítja az anyagcserét, csökkenti az étvágyat. Adjunk friss gyömbért a fogásainkhoz, és reszelt gyömbért, hogyha valamit iszunk. Ha 30 perccel étkezés előtt iszunk egy gyömbérteát, akkor sokkal kevesebbet fogunk majd enni. Ez az ital rendesen égeti a zsírt, mondják. A gyömbér a fejbőrben is fokozza a vérkeringést és a tápanyagokat is biztosítja a hajhagymáknak. Ezáltal kiválóan serkenti a haj növekedését, megállítja a hajhullást, de megelőzésre is remek megoldás lehet. Keverjünk össze reszelt gyömbért és jojoba olajat, aztán masszírozzuk be a hajba, illetve a fejbőrbe, és 30 percig hagyjuk, hogy hason, fontos azonban, hogy utána ezt le kell mosni. Az aszkorbinsav, az A és a B vitamin, a cink, a kalcium, a jód, a természet antibiotikumok nagy koncentrációjának köszönhetően a gyömbér erősíti az immunrendszerünket és növeli a különféle betegségekkel szembeni ellenálló képességünket, tehát legyőzi a meghűlést is. És hát van itt egy intim dolog is a gyömbér kapcsán. A Femme Café azt írja, hogy a gyömbért a Káma Szutrában is alkalmazzák, és néhány mítosz szerint a párkapcsolatokban ez a gyökérféle megőrzi azt a bizonyos parazsat. A gyömbér serkenti a vérkeringést, segíti a hormonok fellendülését, és növeli az érzékenységet is. Hát kérem szépen, erre is jó tehát a gyömbér. Nem tértek ki rá, hogy mit hova kell. Lehet, hogy csak enni, nem tudom. Tehát ebben nem adok tanácsokat, ott van a Káma Szutrában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kálói út 71. keletszolar.hu.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
1: Tartasz közénk te is!
4: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem?
5: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Ingyenes szűrésekhez jutnak a nyíregyháziak. Jövő héten várják az alkotó idősek munkáit. Megkezdték a szezont a vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 18 féle ingyenes szűrésen vehetnek részt a nyíregyháziak, megnyílt a nyíregyházi egészségpont. A létesítmény a Városi Stadion Szabadidős Sportközpontjánál kapott otthont. Hajnal Gusztáv, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetője rádiónknak elmondta, a sportlétesítményt rengetegen látogatják, ők is igénybe vehetik a vizsgálatokat.
7: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek iránta, ezt mutatják a számok is, akik megfordulnak itt nálunk. Eddig még csak alkalomszerűen lehetett ezeket a vizsgálatokat igénybe venni, de most már minden hétköznap igénybe lehet ezeket a vizsgálatokat majd venni, és inkább az idősebb korosztály, aki időben, energiában többet fordít ezekre az értékekre, ezeknek az értékeknek a vizsgálatára, de szerintem a fiatalabb korosztálynak is mindenféleképpen szüksége lesz majd rá.
6: Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét meghirdette közös pályázatát. Az alkotóidősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Elkezdődött a 2026-2027-es országos A2-es vízilabda bajnokság. Az utánpótlás csapatok az alapszakaszban területileg megosztott rendszerű bajnokságban vetélkednek egymással. A keleti csoport felsőházában szereplő Aqua SC Nyíregyháza a nyitó fordulóban Ceglédre utazott. Sajnos ezúttal is igazolódott a papírforma, egy szoros és két sima mérkőzésen, de mindhárom csapat vereséggel tért haza, tudatta az egyesület. Változóan felhős kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el ezekben az órákban. A légmozgás mérsékelt marad, napközben még nem várható csapadék. Késő estétől viszont kisebb eső, zápor előfordulhat a térségben. Pénteken marad a felhős 18 fokos időjárás. Hétvégén már kevesebb lesz a felhő, a jövő hét első napjaiban pedig visszatér a napos meleg 22 fok körüli értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Legközelebb egy órakor jönnek majd friss hírek itt a Best FM-en, további kellemes szép csütörtököt kívánok, Isten éltesse a születésnaposokat, illetve a Gellérteket és a Mercedeseket. Én emlékszem, hogy gyerekkoromban nyaraltunk a családdal a Balatonon, és volt ott egy kislány, akit Mercedesnek hívtak, és ez akkor még nem volt egy ilyen elterjedt név egyébként, és elhagyta a láncát a Balatonban, én meg jöttem, mentem és megtaláltam, és annyira örültem, hogy megtaláltam ezt a nyakláncot, hogy kiabálni akartam ki neki a partra, hogy Mercedes, megvan a nyaklánc, de ugye nem jutott eszembe a Mercedes név, csak az, hogy valami kocsi, így azt kiabáltam, hogy szia Zsiguli, Zsiguli, halló Zsiguli, megvan a nyakláncod. Hát, ennyit erről.

Sokak életét pattanások keserítik meg, hivatalos nevén ugye ott az akné, de hát mi is az, mitől alakul ki, mit tegyünk ellene? Az aknék hétköznapi kifejezéssel a pattanások a túlzott fagyú termelés következtében jönnek létre. Én még nem láttam, nem nézem meg, mert nem bírom megnézni, de vannak állítólag olyan videók a neten, ahol valaki azt veszi fel, hogy kinyomja a pattanását, most rázott ki a hideg még a gondolattól is. Így valaki így belemutatott nekem, hogy nézd meg, ez egy ilyen videós sorozat, hogy nyomkodják az emberek a pattanásukat. Kérdezem én, miért? Tehát miért kell ezt csinálni? Na mindegy, nem is megyek bele. Na mindegy, tehát ott a pattanás. A leggyakoribb tévhit, hogy a zsíros, cukros ételek szaporíthatják őket, azonban a szennyezett levegő, a napfény és az arcápolószerek túlzott használata annál inkább segíti a kialakulásukat. A pórusokat eltömítve a fölösleges fagyú ugyanis nem tud távozni, így gyulladás kíséretében létrejön az akné. Voltak épp a mindenki által ismert pattanás nem más, mint egy zárt mit eszel. A túlzott hámosodás bezárja a pórus tetejét, és ami az alá begyűlik, azt szeretjük nyomkodni, vagy nem. Nos, sajnos csak rontunk a helyzeten, ha nyomkodjuk a pattanást, érdemesebb tehát alternatívák után nézni. A pattanásokra a legjobbak a parfümmentes arclemosók és a micellás vizek, hidratáló arckrémek, pedig érdemes vízalapút választani. A helyi SOS kezelésre a szalicélsavas készítmények a leghatékonyabbak, ám aki természetes megoldások híve, azoknak a teafaolajat, illetve az ezt tartalmazó termékeket is ajánlják. Viszont, hogyha még ennél is jobban ráerősítenénk a pattanások elleni küzdelemre, akkor pedig a legjobb, hogyha bevetjük a kékfény erejét, mert hogy mostanság már ilyen eszközöket is lehet vásárolni, hogy ilyen kékfényű LED technológiával lehet kezelni a pattanásokat, és hát vannak, akiknél ugye ez látványos eredményt hoz. Minden esetre én azt gondolom, ha valakinek pattanásos a bőre, akkor az arctisztítást kell mindenféleképpen előtérbe helyezni, és a kozmetikusok is sokat tudnak segíteni, aztán ott vannak a bőrgyógyászok is, és hát végső esetben ugye szoktak tablettákat is felírni, ezekre azonban nagyon kell figyelni, mert hogy folyamatosan kell nézni a májértékeket, ugye különféle vérvételekkel, csak orvos írhatja ki ezt a gyógyszert, és ugye, amikor megboldogult tini koromban, még voltak régen ilyen gyógyszerek, hát nyilván most már ebben is sokkal modernebbek vannak, akkor hát olyan mellékhatásokat is lehetett olvasni, hogyha valaki ezt a gyógyszert szedi, akkor szürke vaksa, tehát szürkületi vaksága lesz, farkas vaksága. Hát nem tudom, pattanása jobb, vagy hogy nem látunk alkonyatkor. Minden esetre nyilván a mostani gyógyszerek ennél már modernebbek, de hát a gyógyszer előtt sok minden mást meg lehet próbálni. Érdemes kérni szerintem szakember tanácsát. És ne nyomkodjuk. Hát főleg ne úgy, hogy felvesszük videóra és kirakjuk a különféle videó megosztó portálokra.

0: 5 tisztával a Föld körül, hát ez a tematikánk Friedrich Antal Schäffel a következő pár napban is. Szia Anti, szép napot neked!
1: Szia Hajni, köszöntelek téged!
0: Na hát irány Kína, ahol szerintem egészen más főtt tésztával találkozhatunk, mint mondjuk itt Európában, nem?
1: Teljesen más, és még hogyha a Kínát nézzük, akkor van az elvéletileg az északi része, ott a búzából készülnek a tészták, és még délen pedig rizsből készülnek a tészták, vagy az a fő alapja, úgyhogy még a tészta alapanyaga is változik, de hát ha egy kicsit is körülnézünk, azért Kínában rengeteg tésztaétel van, és nem úgy főtt tészták, mint a miénk, hanem ilyen főtt sült tészták, tehát az étellel együtt forgatják, sütik, tárolják, úgyhogy ez így egy kicsit jobban helyes, vagy helyesebb így mondani, tehát nem mint az olaszok nem úgy készítik. Sokkal több szaftos ételük van, amiben van tészta is, és ettől tészta étel is lesz. De rengeteg olyan hogy is már régióra osztható Kína, ahol régiónként is változik, tehát a kantonban például rizstészta a jellemző, és ott van kifejezetten egy Gan Chao Nu, vagy ha jól mondtam ki, az egy klasszikus kantoni étel, amely ilyen lapos rizstészta, lapos hosszú metél, de rizstésztából készült metéltészta van készítve, bokban pirítják, marhahússal, szójacsírával, újhagymával, tehát ez kimondott azzal a kínai jellegű alapanyagokkal és azzal az ízvilággal, de hogyha így belegondolsz, tényleg, hát ilyet ettünk már különböző kínai éttermekbe, tehát ez ugye elterjedt. És
0: én nem tudom úgy megcsinálni otthon, mint ahogy a kínai kajáldákban, szóval nem tudom. De
1: megmondom
0: annyira
1: neked
0: jól
1: azt,
0: csinálják.
1: Van pár olyan alapanyag, ami ilyen, én nem biztos, hogy általános boltban lehet kapni, viszont a kínai, igazi kínai konyhák vagy kínai éttermek azért be tudják szerezni Magyarországon is azokat az alap kínai alaptermékeket, és van, hogyha nem tudtál róla, Budapesten is egy ilyen kínai negyednek nevezett rész, ahol kimondottan kínai üzletek vannak, kínai felirattal, kínaiak laknak ott, én voltam azon a területen, de attól ugyanúgy bárki, tehát semmi hátránya nincs ebből, viszont maga az üzletben is voltam, mert tele kínai alapanyagokkal, tehát kimondottan egy pici kis kínai negyedünk van Budapesten, ami inkább egy ügyes színfoltja Budapestnek, mint hátránya lenne.
0: Tehát egyébként a neten is lehet már rendelni ilyeneket, nem?
1: Igen, de hogyha egy étterembe készítik el, ő azért tanulta, hogy mit, hogyan, mivel kell keverni, meg mi hozza ki a színeket, ízeket, meg egyebeket, és mi magyarok nem merünk annyi ízesítőt, annyi alapanyagot, vagy annyi fűszert belerakni, mint a kínai a saját ételébe, attól lesz sokkal intenzívebb, mert ő tudja, hogy igen, ezt bele kell rakni, ez így és így.
0: Igen.
1: Mi nagyon sokszor félünk ettől, úgyhogy ez én vagy tartunk, hogy jaj, nehogy túl sok legyen benne. Hát ők azért ezt nem sajnálják. Náluk is megnéztem különben azt, hogy a szakácsképzés hogy működik, és az eredeti verziót próbálják életben tartani, a mester és tanítvány alapon működik náluk. Tehát ott csak az lehet szakács, aki egy mester mellett tanulja ki a szakmát. Hogy ez igazából így van, vagy nem, azt nem tudom, mert ezt a net dobta nekem. Valószínűsítem, hogy ebben azért sok igazság is lehet, de biztos, hogy iskolákban is ontják az emberkéket. Viszont szét vannak szedve biztosan nagyon, mert vannak, akik a bokmesterei, akik ezt a pirítást, a bokban készült ételeket készítik. Aztán vannak olyanok, akik fehér szakácsoknak neveznek, ők maguknak a húsokkal és a zöldségek előkészítésével foglalkoznak. Aztán vannak a piros szakácsok, akik pácolják a húsokat, meg barbecue-t készítenek, de nem amerikai barbecue szó szerint, hanem amit a Kínában különböző sütéseket használnak abban. Van olyan például, hogy dumszummesterek, azok kizárólag gombócokat és ilyen dumszum ételek készítésére specializálódtak, és vannak a tésztamesterek, vagy a tésztánál maradva, a frissel kézzel készített tészták specialistái. Én szemtanúja voltam, nem én próbáltam ki, hanem egy barátom jelentkezett egy ilyen kínai étterembe, voltunk egyik ilyen híresebb budapesti étterembe, ahol ott helyben készítették ezt a kínai tésztát, amit néha-néha a tévékben vagy a filmek, mozifilmekben látszák, hogy így húzák, dobják, meg mit tudom én, ilyen látványosan van ez a tészta elkészítés, ettől lesz ilyen szála, hosszú szálú tészta. Na, ez valóban így készül. Tehát ez valóban úgy készül, hogy kézi munkával így szálasítják ki, de nagyon jó.
0: Mennék ugyan a zárt osztályra, láttam erről egy filmet, hát valami őrületes, tényleg egy dokumentumfilmet. Mekkora energia, idő, türelem, kézügyesség kell ehhez, és akkor már hajszál vékony a tészta, és még húz rajta, hát hogy nem szakad el?
1: Csodálatos
0: különben. Igen, tényleg az.
1: Abszolút, abszolút. Nekem ezek azért szemedgyönyörkettő, és utána a gyomrot is. Abszolút,
0: persze.
1: Tökéletes.
0: Na jó, most már éhen halok, Antikám, receptet rakse föl az antiséf az amatőr oldalra.
1: Mindenképpen, de egy vegetáriánus gín rizstészta receptet, ami elkészíthető. Úgyhogy szerintem tetteni fog neked, mert sok olyan finom, érdekes alapanyaggal készül, húsmentesen, hogy az fantasztikus.
0: Anti, köszönöm szépen.
1: Nagyon-nagyon szívesen.

ki milyen viszonyban van a szomszédjával. Hát megmondom őszintén, hogy mi, ahol lakunk a férjemmel, ott a szomszédok 90%-a iszonytatóan nagyon jó fej, nem vagyok otthon, locsolják a füvet, kihúzzák a kukát, etetnek minket, mi is etetjük őket, sorolhatnám. Van egy viszont, aki konkrétan szerintem a nem normális kategóriába tartozik már. Döbbenet, hogy miket művel, de tényleg nem is akarok belemenni, mert hogy szerintem órákat tudnék róla beszélni. Így már elengedtem egyébként, nem foglalkozok vele, tehát ő az, aki így a saját maga életét is megkeseríti azzal, hogy mások életét akarja megkeseríteni, de hogy ezeket én úgy nem értem. Tehát, hogy valahol lakik az ember, nem? Ott az, az otthon az a nyugalom szigete, a védőbástya, ahol a stressz kimehet, ahol lazulhatunk, ahol töltődhetünk, vagy társaságot hívhatunk, és akkor valaki úgy gondolja, hogy hú, hát ehhez nekünk egyébként nincs jogunk, mert majd ő ebbe jó beleszól. Szóval, hogy ez nagyon érdekes, de ezáltal, hogy ez a viselkedés, ez szerintem a saját életét is megkeseríti. Tehát ahogy ezt én felismertem, megpróbáltam a hülyeségét elengedni, én jobban vagyok, ő meg szerintem ugyanolyan rosszul. De azért beszélek mindenről, mert hogy kijött egy kutatás, hogy a magyarok harmada teljesen elzárkózna a szomszédjától. Szóval mondjuk ilyen esetben, mint ami nálunk van, hogy van ez a nem normális, ott szerintem abszolút érthető, de hogy jófej szomszédoktól miért kell elzárkózni, azért ez nem teljesen tiszta. Nos, annak ellenére, hogy a magyarok kétharmada jó viszonyban van a szomszédjával, minden harmadik kertes ingatlanban lakó mégis teljesen elszeparálná otthonát a külvilágtól. Ez derült ki egy friss országos kutatásból. A kitöltők számára a kerítés elsősorban a biztonságot, a magánélet védelmét és a rendezettséget jelenti, azonban sokan a szabályokkal nincsenek tisztában, tehát szabálytalanul határolják el a házakat és a kerteket. Nos, hát meglehetősen ellentmondásos képet fest a magyar lakosság szomszédsághoz és magánszférához fűződő viszonya, miközben a válaszadók közel kétharmada korrekt vagy éppen nagyon jó baráti kapcsolatot ápol a szomszédokkal, egyharmaduk teljesen elzárkózna és magas kerítéssel zárná ki a külvilágot. Nos, most nagyon sokan embert így megkérdeztek erről, hogy mi is ennek az oka, és hát azt mondják, hogy a megkérdezettek, hogy a kert kapcsolatos ingatlanban élők 18%-a csak köszönő viszonyban van a szomszédjával, 13%-nak vegyesek a kapcsolatai ezen a téren, 2% pedig kifejezetten feszültnek írta le ezt. Egyébként nálunk a lehető legmagasabb kerítés van, amit a törvény megengedett, de semmi baj, mert ennek a szomszédnak van egy nagy létrája, és akkor arra föl szokott állni, és úgy átnéz a kerítésen, vagy ha nem akar akkor így létrezni, akkor fölmegy a lakása ablakába, és onnan néz át a kertbe. Régen függöny mögül csinálta, most elhúzza a függöny, kinyitja az ablakot, és kikönyökölve nézeget. Na hát ilyen is van minden esetre, annak ellenére, hogy nagyon sokan jóban vannak a szomszéddal, mégis szeretik azért, hogyha nagy kerítés veszi őket körül, és hát azt is vizsgálták most ebben a felmérésben, hogy igényesen kialakított kerítés az, amit ők szeretnek nézegetni, és ez az, ami szerinte a biztonságot adja, hogy egy zárt, magas, de esztétikus kerítés veszi körül az ingatlanjukat, de nagyon fontos, jegyzik meg a kutatásban, hogy azért a szabályoknak mindenki nézzen utána, mert ugye ahány ház, annyi szabályozás, mondhatnánk, tehát egyetlen nem mindegy, hogy mekkora kerítést húzunk föl, mert hogy van, ahol mondjuk csak a 2 méteres van, ahol viszont akár a 6 méteres is engedélyezett. Na hát én jó szomszédi viszonyt és nem iszonyt kívánok a hallgatóinknak.

Mostanában csetleg botlok, egyre többször megy ki a bokám, és hát nyilván ez egy ilyen kis láncolat, mert ugye minél többször megy ki az ember bokája, annál inkább hajlamosabb lesz erre. Mert hogy a boka ficam egy nagyon gyakori sérülés, és tulajdonképpen bármikor megtörténhet, amikor a boka kificamodik, vagy meghaladja a természetes mozgás tartományát, magyarul magunk alá gyűrjük. Általában ez akkor fordul elő, amikor a láb hirtelen befelé vagy kifelé fordul, például sportolás közben, futásnál, vagy egyszerűen, hogyha az ember léptel egy talajon, és akkor mit tudom én, van 3 centi eltérés, és abba sikerül eltaknyolnia. A boka ficam leggyakoribb tünetei közé tartozik a fájdalom, a duzzanat, a véraláfutás és az, hogy a mozgás korlátozottá válik. A test ilyenkor egyértelműen jelez, nem stimmel valami, vigyázzunk. A sérült szalagok, amelyek a boka stabilitását adják, megrándulnak, vagy részlegesen elszakadnak, ezért a megfelelő ellátás, pihentetés, jegelés elengedhetetlen, súlyosabb esetben aztán jöhet az orvos is, de akár gyógytornászhoz is mehetünk. A boka ficam nem csak fizikai, hanem lelki üzenetet is hordozhat. A hirtelen váratlan mozdulat, amely sérülést okoz, utalhat arra, hogy az életünkben valami kiegyensúlyozatlanná vált, vagy hogy túl gyorsan, meggondolatlanul cselekszünk. A test ilyenkor megállt parancsol, és figyelmeztet, lassítsunk, legyünk óvatosabbak a döntéseinkkel. Fontos, hogy a boka ficamot soha ne hagyjuk figyelmen kívül, mert a kezeletlen sérülés hosszú távon instabilitáshoz, krónikus fájdalomhoz és további sérülésekhez vezethet. A gyógyulás ideje alatt a megfelelő terápia, a fokozatos terhelés, a boka vissza kell, hogy nyerje az eredeti funkcióját. Amikor tehát legközelebb kimegyünk sportolni, túrázni, sétálni, emlékezzünk arra, a testünk mindig üzen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
2: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
3: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Megszűntek az ASP miatt kijelölt megfigyelési körzetek. Karbantartás miatt korábban közlekednek egyes vonatok. Ne feledkezzünk meg a kéményseprésről. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Feloldotta a Nébi a korábban házi sertésben megállapított afrikai sertéspest is okán kijelölt megfigyelési körzeteket, erről a hatóság írt honlapján. Kiemelik, hogy a járványvédelmi előírások betartása továbbra is kiemelten fontos, hiszen újabb ASP kitörés házi sertés állományban nincs, a vaddisznó állományban azonban változatlanul jelen van. Az állattartóknak különös figyelmet kell fordítani a háztáji sertések védelmére, meg kell akadályozniuk, hogy a házi sertések közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal, valamint az azokkal kapcsolatba kerülő eszközökkel, ruházattal vagy takarmánnyal. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A Debrecen-Mátészalka közötti személyvonatok több esetben néhány perccel korábban indulnak, csak úgy, mint a Krasznai Intercity is. A mátészalkai átszállások biztosítása érdekében néhány csatlakozó vonat menetrendje is változik. A Mátészalkáról Tiborszállásra vagy Vásárosnaménybe utazók sem megszokásból induljanak útnak, a részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
5: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
4: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el ezekben az órákban. A légmozgás mérsékelt marad, napközben még nem várható csapadék. Késő estétől viszont kisebb eső, zápor előfordulhat a térségben. Pénteken marad a felhős 18 fokos időjárás. Hétvégén már kevesebb lesz a felhő, a jövő hét első napjaiban pedig visszatér a napos meleg 22 fok körüli értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk, egy óra múlva újra jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel, hamarosan törődünk az egészségünkkel, jön majd a kalóriadó, de folytatjuk az Álomfejtő című minisorozatunkat is, amelyben ma az lesz a téma, mit jelenthet az, ha álmunkban meghal valaki, akit nagyon szeretünk.

Szendi Hajni vagyok, és folytatjuk az Álomfejtő című minisorozatunkat. Az egyik legijesztőbb álommal. Azzal, amikor azt látjuk, hogy valaki meghal, akit nagyon szeretünk, és ébredés után sokáig ennek hatása alatt maradunk. Az első és legfontosabb az, hogy egy ilyen álom nem jelenti azt, hogy az illetővel valóban valami rossz fog történni. Régen azt mondták, ha valakiről azt álmodjuk, hogy meghal, az azt jelenti, hogy hosszú lesz az élete. Az álombeli halál sokkal gyakrabban jelképez egyébként változást, lezárást, a régi életszakasz végét. Lehet, hogy az álmodó életében vagy az adott kapcsolatában történik valami, ami miatt úgy érzi, hogy semmi sem lesz olyan, mint korábban. Néha azonban az ilyen álom egyszerűen a veszteségtől való félelmünket mutatja meg. Minél fontosabb számunkra valaki, annál erősebben félhetünk attól, hogy egyszer elveszítjük, és ezt a tudatalattink álmok formájában is megjelenítheti. Érdekes módon előfordulhat az is, hogy nem az elhunyt személy a lényeg, hanem az, amit ő képvisel a számunkra. Biztonságot, szeretetet, családot, vagy éppen a múltunk egy fontos részét. Ha az álomban nagyon erős a gyász, érdemes elgondolkodni azon, hogy van-e most valami az életünkben, amit nehezen tudunk elengedni. A halál az álmok világában tehát sokszor nem a vég, hanem egy átalakulás szimbóluma, amely után valami új kezdődhet.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: we'll get back to you.
1: A mediterrán étrend, azt mondják a dietetikusok, ha már életmódot szeretnénk változtatni, akkor erre tegyük le a voksunkat, hiszen ez nem csak egy életmódot, egy életfelfogást jelent, hanem örömöt, a lelkünk is ebből töltekezik, mert hogy tényleg van egy ilyen kis dolce vita érzés ez embernek a mediterrán étrend kapcsán. Dobák Zita dietetikussal beszélgetünk most erről a témáról. Többször már szóltunk arról, hogy mit lehet enni a mediterrán diéta követőinek, vagy étrend követőinek egészen pontosan, de mi az, ami tiltó listán van? Szia Zita!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Igazából tiltó listán a mediterrán konyha kapcsán, vagy nem is azt mondanám, hogy tiltó listán, én ezt nem szeretem ezt a szót használni, inkább azt mondom, hogy jó elkerülni az ilyen, ott is kaphatóak ugye azok a nagyon édes sütemények, amik azért kalóriában gazdagok, tele van cukorral, vagy gondoljunk csak egy kicsit az ilyen pékárukra, tehát amik ilyen vajas tésztások, tehát ezeket mértékkel szabad fogyasztani, nem azt szoktam mondani, hogy egyáltalán nem, csak hogy tudjuk, hogy azért a mediterrán országokban is lehet ilyeneket kapni, és ők is fogyasztják ezeket, hanem helyettük, hogyha már dolce vita, akkor a gyümölcs, az idényszerű gyümölcs az egyik legjobb desszert, ha már erről beszélni lehet, illetve ők nagyon-nagyon figyelnek arra, hogyha már desszert, akkor úgy készítik el, hogy nagyon-nagyon kevés cukorral, és mondjuk, hogyha panna cottára is gondolunk, egy nagyon ilyen hűsítő kis mennyiségben, de mégis olyan jó érzést ad. Tehát ők nem egy nagy tál panna cottát esznek, hanem egy pici, gondolj csak bele, egy pici kis pohárnyi desszertjük van. Uh-huh. A tiramisu-t sem egy ilyen hatalmas jénaiba adják, hanem ilyen kisebb
1: kell. Jó az, amikor magad elé veszed, ugye?
2: igen. Tehát, hogy ennek része a mediterrán konyhának ez is, de ahhoz, hogy ez lemozogják, használják ezt az energiát, lemozogják. Tehát ott a mediterrán országok, főleg a tengerpartos részeken, nagyon sok ugye a dimbes, dombos rész, aha, és ők azért sokat gyalogolnak. Tehát rengeteg fizikai aktivitást végeznek, nem feltétlenül ülnek be az irodába, és ott csücsülnek, bicikliznek, sétálnak, kirándulnak, bemennek a tengerbe, úsznak, tehát hogy az fizikai aktivitásuk is sokkal nagyobb.
1: Vörös húst például lehet enni a mediterrán étrendben?
2: A mediterrán étrendben nem feltétlenül része, kis mennyiségben úgy, ahogy ebben a desszertekben, az azt jelenti, hogy ritkábban hetente egyszer, vagy majdnem minden két hetente egyszer, tehát hogy mindenképpen az a lényeg, hogy ne ez domináljon, de lehet enni, természetesen ott is esznek vörös húsokat, vagy ne, és ott van, ha gondolj csak a sonkájukra.
1: Ja, tényleg, igen.
2: Tehát ők is ezt fogyasztják, tehát hogy ők is esznek úgymond vörös húsokat, de nem ez dominál. Aha. Azért egy mediterrán reggeli nem a telített zsírsavakból áll főként. Tehát ott sokkal inkább gyakoribb, tehát ha azt mondjuk egy hét napból 3-4 valamilyen halas reggeli, vagy valamilyen olívaolajas, akár mondjuk egy sajtos, rikottás dolog, amiben sokkal kevesebb vörös hús van, mint mondjuk nálunk ez a felvágottas opció.
1: Na hát legközelebb a zöld fűszerekkel és a sajtokkal folytatjuk. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, sziasztok! Rock.

0: Nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

lusta, mindig éhes, kövér és narancssárga. Na, kiről van szó? Hát természetesen Garfield macskáról, aki 1978-ban született meg Jim Davis képregény sorozatának főhőseként. A karakter első megjelenése 1978. június 19-én volt egy újságban, és hamarosan hatalmas népszerűségre tett szert világszerte. Garfield egy amerikai macska, aki szeret enni, főleg lazányét, utalja a hétfőket és imád aludni. A történetek középpontjában az áll, hogy Garfield hogyan is éli minden napjait a gazdájával, Johnnal, és a jó barát kutyájával, Odival. Jim Davis azt akarta, hogy Garfield ne legyen egy tipikus macska, hanem egy olyan figura, akivel sokan tudnak azonosulni. Ezért alkotta meg a lustaság és a humor keverékét. Garfield karakterének alapját Davis saját nagybátyja, macskája adta, aki szintén híres volt lustaságáról. A képregény elsősorban a családi élet és a házi állatok viszonyát mutatja be, humorosan, könnyedén. Garfield első képregény sorozata gyorsan terjedt, és hamarosan megjelentek a Garfield könyvek, a rajzfilmek és a játékok is. A 80-as években a Garfield Show és más animációs sorozatok segítségével tovább növelte népszerűségét. A karakter mindig is az önirónia és a könnyed humor megtestesítője volt, aki egy kicsit lusta, kicsit önző, de szerethető. Garfield nem csak a lazányét szereti, hanem a szundikálást is a legfontosabb elfoglaltságának tartja. A hétfők elleni gyűlölete olyan ikonikus része a karakternek, hogy ez lett az egyik legismertebb motívuma. Nekem volt egy pólom, egy Garfield pólom, amire rá volt írva, hogy I hate Monday. A hétfők elleni gyűlölet tehát világhírűvé tette. A gazdi gyakran próbál rendet tartani Garfield körül, de a macska mindig megtalálja a módját, hogy átvegye az irányítást. Az évek során Garfield karaktere sokféle formában is megjelent, színpadi darabokban, mozifilmekben, videójátékokban is. Az egyik legismertebb film a 2004-es Garfield Movie, amely élőszereplős és animációs elemeket vegyít, és Garfield magyar hangja Tilla Tilla volt. A film nagy sikert aratott, így jött is a folytatás. Garfield mindig egyfajta kulturális ikon, aki sokak számára humor, a lustaság megtestesítője. A rajongók szeretik, mert őszinte, kicsit roscson, de sosem gonosz. Emellett a képregényekben gyakran megjelennek olyan témák, amelyek a hétköznapi élet apró örömeit és bosszúságait mutatják be, ami még emberibbé teszi a macskát. A Garfield képregények továbbra is folyamatosan jelennek meg, és bár Jim Davis már több mint 40 éve dolgozik rajta, a figura mindig friss és szórakoztató maradt. A karakter rengeteg nyelvre, már tulajdonképpen lefordításra került, így a világ szinte minden részén ismerik és szeretik is a lusta macskát. Garfield példája azt is mutatja, hogy egy egyszerű ötlet és egy jól megalkotott karakter nagyon hosszú életű és szerethető lehet. Ma már nem csak egy macska, hanem egy egész brand, amely könyveket, játékokat, filmeket és különféle termékeket foglal magában. Garfield tehát a lustaság, a kényelem és az evés szeretetének szimbóluma, aki mégis mindig mosolyt csal az arcunkra. A világ egyik legkedveltebb képregény figurája, aki a mai napig képes új rajongókat szerezni és generációkat szórakoztatni.

Hamarosan jönnek a hírek itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt ma is mindenféleképpen programokkal teszem. Múltunk őrzői, ezzel a címmel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Műemlékvédelem és a Karták című előadás kötetének bemutatójára kerül sor szeptember 25-én a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. Szeptember 26-án megtartják a Nyírerdő napot a Sóstói erdő erdei tornapályáján. A regisztráció után indul el a süni futás az óvodásoknak, majd Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter mond köszöntőt az erdész himnusz után. A Nyírerdő családi futását is megtartják 2026-ban, tehát 2026 méter hosszan. A Bogárháton bemutató után eredményt hirdetnek, majd jön a tombola sorsolás és az ehető erdő interaktív erdőkóstoló Bozsó Gyulával. További részletek a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Megtartják a Sóstói Múzeum faluban a Magyar Népmese napját szeptember 29-én és 30-án. A programokra hívják, várják a családokat, és még mindig népmese napja, szeptember 30-án lesz ezzel kapcsolatban a Móricz Zsigmond megyei könyvtárban is egy programsorozat. Köszöntőt mond majd Tomasovszky Anita könyvtár igazgatója, majd a megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre nyitja meg a programot. Felép a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes, Simándi László néprajzkutató mesemondó, érkezik a Kossuth Díjas Berecz András mesemondó, szóval minden a meséről szól majd. És végül október 1-je, idősek világnapja, ezt a Sóstói Múzeum faluban is megtartják, rengeteg bemutatóval, előadással, és lesznek interaktív kiállítások is, valamint lakossági egészségügyi szűrés, a Nyíregyházi Szociális Gondozás és Egészségügyi Alapellátási Központ jóvoltából. A programokhoz jó szórakozást kívánok, Szendi Hajnit hallotta a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha polikarbonát, akkor Kelet-Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet-Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. Keletszolár.hu.
2: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
1: Tartozz közénk te is!
3: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
4: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Javaslatokat vár az önkormányzat. Hétvégén ismét nyírerdő nap. Szűrésekkel a fej és nyaki daganatok ellen. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik a városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján, itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Benépesül az erdei tornapálya, szombaton ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Családi programokkal, futással és látványos bemutatókkal várják az érdeklődőket. Lesz erdei játszótér, fajátékok, a Vadjaim nyomában akadályverseny, elektromos terepjáró, de természetismereti bemutatók vagy erdőkóstoló is színesíti a programot. A rendezvény ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában, így Nyíregyházán is. A Józsa András oktatókórházban ugyan már beteltek a helyek, de szűrőbusz is járt, többek között Barabás, Mezőladány és Nagydobos településeken, októberben pedig Kölcsére is ellátogatnak. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és nyaki daganatokra, és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
6: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetve azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
5: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el ezekben az órákban. A légmozgás mérsékelt marad, napközben még nem várható csapadék. Késő estétől viszont kisebb eső, zápor előfordulhat a térségben. Pénteken marad a felhős 18 fokos időjárás. Hétvégén már kevesebb lesz a felhő, a jövő hét első napjaiban pedig visszatér a napos meleg 22 fok körüli értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

Csütörtök délutánban újra nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, Dékán István vagyok, és az előttünk álló 4 órában elsőként megtudjuk, hogy milyen időjárás várható. Aztán persze majd hozok infókat, aztán játszunk, teszünk egészségünkért is majd a csak 10 percbe, és készülünk a péntekre is, hát mindezekkel várom.

Kielef az elkövetőit pörgött a legnagyobbak között, Flower Power pedig a folytatásként dalolászik hozza dalát. Mi megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 18 fok a hőmérőn, felettünk sok-sok felhő borult, időre számoljon. Marad egyelőre ez a délnyugatian sáramlás, mely ugye melegebb és nedvesebb. Ennek következtében borult be az idő, hiszen reggel még sütött a nap, ugye? Aztán nagyjából ilyen 7 óra körül jöhet egy gyenge eső. Ennek valószínűsége 50% körüli, szóval ebből akár még jöhet is valami a délutánosoknak. Na meg a kései sétálóknak, együket a kézbe majd. Mindezek mellett elmondható, hogy 11 fokig süllyed a hőmérséklet, ezzel kell számoljunk a péntek hajnali percekben, de hát ezt majd frissítjük, és már is folytatjuk dalokkal. Flower Power-rel, Unique-kal, és majd a Shine-dal is mindjárt.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

Anastasia, a kiénekelt Paid My Dues után majd Tóth Gabi és a sorozat betétdalaként az Éjjel Nappal Budapest mindjárt. Egyébként pedig hulladékgazdálkodás, hulladékudvarok most is nyitva, kapuk még hozzá, hogy személyesen vigyük be a hulladékainkat, a külön válogatott hulladékot továbbra is vihetjük ide, persze megvan ennek a szabályrendszere, egyébként elmondható, hogy hétköznapi szombaton is nyitva vannak a hulladékudvarok. Én tudom, hogy egy csomó minden bekerült a pincékbe, a garázsokba, a nyáron, nem tudom, úszógumi, mely kidurrant, és valahogy nem volt ideje vele foglalkozni. Hát épp itt van az ideje, hogy ez most a helyére kerüljön. A tájékoztatót a nyíregyháza.hu-n ön is megtalálja. Jön az Éjjel Nappal Budapest, Everlast, és majd az Idecore-dal is Let Me Think About It, irányt a klub élet.

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Hold dala méghozzá az újdonság, az átirat. Lotfi Begivel, Náksival, Álmokfutókkal, Dr. Béressel. Ez érkezik a folytatásként, és Fidla Grand dalától búcsúztunk. Előttünk pedig a Must Gáz helyzete. Hát erről is beszéltünk már, de időről időre muszáj ezt is leporolni, mert látjuk, hogy megtörténik a baj. Sokszor csak legyintünk, hogy tudjuk, mi a teendő. Persze, hát mit nekünk, Zordon Kárpátoknak, a végén pedig mégiscsak megtörténik a baj. Soha se felejtkezzünk el, hogy a must forrással közben széndioxid termelődik, mely sokkal nehezebb, mint a levegő, ezt kiszorítja a pincékből, így pedig hát komolyan bajba kerülhetünk, ha lemegyünk ide és nem ellenőrizzük, az oxigén szinte tájékozódhat a Best FM oldalán tovább. Jön a Holddala, na meg Rozzala is, aztán pedig a Domino Jessie J-el. Yeah.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Andrés hozza a friss híreket a folytatásban mindjárt 3, amikor is kezdődik a Pizza Mafia játékait a Best FM-en. Ma is valaki megnyerheti a szuper pizza menüt, csak keresnie kell bejegyzésünket Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, és szóljon hozzá szerencsésen, hiszen majd sorsolok 4 előtt.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
4: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Ingyenes szűrésekhez jutnak a nyíregyháziak. Jövő héten várják az alkotó idősek munkáit. Megkezdték a szezont a vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 18 féle ingyenes szűrésen vehetnek részt a nyíregyháziak. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont. A létesítmény a Városi Stadion Szabadidős Sportközpontjánál kapott otthont. Hajnal Gusztáv, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetője rádiónknak elmondta, a sportlétesítményt rengetegen látogatják, ők is igénybe vehetik a vizsgálatokat.
6: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek iránta, ezt mutatják a számok is, akik megfordulnak itt nálunk. Eddig még csak alkalomszerűen lehetett ezeket a vizsgálatokat igénybe venni, de most már minden hétköznap igénybe lehet ezeket a vizsgálatokat majd venni, és inkább az idősebb korosztály, aki időben, energiában többet fordít ezekre az értékekre, ezeknek az értékeknek a vizsgálatára, de szerintem a fiatalabb korosztálynak is mindenféleképpen szüksége lesz majd rá.
5: Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét meghirdette közös pályázatát. Az alkotóidősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Elkezdődött a 2026-2027-es országos A2-es vízilabda bajnokság. Az utánpótlás csapatok az alapszakaszban területileg megosztott rendszerű bajnokságban vetélkednek egymással. A keleti csoport felsőházában szereplő Aqua SL Nyíregyháza a nyitó fordulóban Ceglédre utazott. Sajnos ezúttal is igazolódott a papírforma, egy szoros és két sima mérkőzésen, de mindhárom csapat vereséggel tért haza, tudatta az egyesület. Változóan felhős kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el ezekben az órákban. A légmozgás mérsékelt marad, napközben még nem várható csapadék. Késő estétől viszont kisebb eső, zápor előfordulhat a térségben. Pénteken marad a felhős 18 fokos időjárás. Hétvégén már kevesebb lesz a felhő, a jövő hét első napjaiban pedig visszatér a napos meleg 22 fok körüli értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk, 3 óra után, ez már a Pizza Mafia játéka, egészen 4 óráig várom ma is hozzászólásaikat, a kérdést már megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Mindjárt meg is beszéljük, hogy mit látunk ott, közben pedig, hát pörögnek a dalok, Madonnával indulunk. Give it to me, jó, hogy itt van.

Igazán lendületesen indíthattuk az órát. Madonna érkezett hozzánk, a Give It To Me pörgött le éppen csak, aztán majd lassítunk, Karamellének el, azonnal jön a Még Egyszer című dal. Előtte pedig nézzük a Pizza Mafiás játékunkat, mely újra elérhető, és mely újra valakinek majd a Super Pizza menüt hozhatja konyhára, melyet majd holnaptól át is vehet a srácoktól. A kérdés a mai napon arra vonatkozik, hogy mit rontottunk el utoljárva, és ez egy érdekes kérdés, mert be is kell vallanunk magunknak, hogy ezt elrontottuk, ez nem sikerült, és hát nyilvánvalóan ilyenkor azért ennek majd a kijavításával is foglalkoznunk kell, időt is kell erre szállni, szóval csak őszintén várom hozzá szólásait. Ez az óra erről szól, és ne feledje, ma is nyerhet a Super Pizza menüt a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Közben pedig jön Karamell, hogy énekeljen a Még Egyszer után. Sheryl Crew!

nem elég. Ez még a fesztivál szezonról, New Level and Pyorrel és Wolf Katival, aztán pedig Planet Funk és a Chase the Sun is itt velünk, a játékunk pedig pörög. Best FM Nyíregyháza a Facebook oldalán tud csatlakozni a Pizza Mafia játékához, ne feledje, ott kell hozzászólni, ha megteszi, tudom regisztrálni a játékba, és végeredményként majd innen sorsolok már, mint a regisztráltak közül, a virtuális kalapból ma is egy név kerül ki, aki holnaptól hazaviheti a szuper pizza menüt. Hát mit rontottam én, elakasszák a hóért legelőször. Megmondom őszintén, hogy mostanában elcsúszom az időben, és például most raktam ki a tegnapi nyertest a Pizza Mafiás játékunk kapcsán, úgyhogy ez az én bűnöm, szánom, bánom, és ön mit rontott el utoljára? Már a üzeneteit, hozzászólásait. Néhányan egyébként már magukban néztek is. Jött üzenet, például a leggyorsabb Sandra volt, sose volt olyan, hát ő talán ezt így nem dobta, úgy gondolom, kellően nagy őszintességgel ide. Egy zenélő játékvonatot, ezt Nicoletta írta, hát gondolom a srácok játéka ez, remélem, hogy nem valami boltban történt. És itt van Zoltán hozzászólása, a feleségem 5 perce azt mondta, hogy mindent elrontok mindig, még hozzá se nyúltam semmihez. Így jönnek üzenetek, így várom az önét is, ne feledje, egészen 4 óráig csatlakozhat a Pizza Mafia játékához, és közben jönnek a dalok is. Planet Funk-kal folytatjuk, itt az FM újdonság, a Ráncok a szemem alatt, és a Salt & Pepával pedig nagyot ugrunk, irány a 90-es évek.

Ugye milyen jó volt ez a banda, utaztunk egy kicsit a 90-es évek végére, a Salt and Pepper hozta a dalt, What a Man, itt a legnagyobbak között és jön az óceán, Zsézával fürödhetünk benne, a játékunkat pedig utoléri Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Itt egy kérdés, méghozzá annak kapcsán, hogy mit rontott el utoljára, itt kell válaszolni is, hogyha szeretne részt venni a Pizza Mafia játékába, mely egészen 4 óráig pörög itt a Best FM-en, és végeredményként majd valaki nyerhet, méghozzá az ajándék a Super Pizza menü a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Egy jó kis vacsit vagy egy jó kis ebédet is összehozhat vele, két pizzáról van tehát szó. Szóval nézzük, hogy ki mit rontott el utoljára. Erzsébet hozzászólása valószínűleg a számítógépben valami apróságot, nem emlékszem már rá. Hát a számítógép belsejében elrontani valamit talán nem is olyan nehéz. Paradicsom leves, inkább főzelék lett, mint leves. Beatrix üzenete, én nagyon szeretem a paradicsomlevest és a paradicsomos káposzta főzeléket. Valahogy nem lehet ezt összekombózni? Már nem emlékszem rá. Ez Mihály üzenete. Kikerültük a választ, azt gondolom. Jöjjenek az üzenetek, várom hozzászólásait. Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza, és közben jönnek a dalok, itt van nekünk a folytatásban Zsíza. Ez az óceán.

0: akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

J-Lo énekelt, ez volt a Play It a legnagyobbak között. J-Lo-ról el kell mondani, hogy először táncosként mutatkozott meg, méghozzá egy Madonna klipben láthattuk. Aztán néhány évvel később felfedezték, hogy milyen jó hangja van, és utána már egyenesen ő hozhatta a pörgős klippeket. Madonna utána már talán egy kicsit háttérben szorult, és ugye hát jött J-Lo korszaka, ugye Jenny from the Block-kal legelőször, ez pedig a Play volt, aztán Barry-vel ébredezünk, de a Pizza Mafiás játékunk pedig továbbra is pörög, itt a 103.9 Best FM-en, keresse bejegyzésünket Facebook oldalunkon. Mi az, amit elrontott utoljára? Na nézzünk magunkba, válaszoljunk őszintén is, nyerjen pizzákat, legalábbis a szerencsés tutira két pizzát vihet haza, mely már holnaptól rendelkezésre is áll. Henriette a sima fűszer helyett csípőset tettem a levesbe, ez csak akkor gáz, hogyha mondjuk gyümölcslevest csinált, de a gulyás talán elviseli. Gábor, az, hogy nem mentem előbb egyetemre, mikor mehettem volna, de bepótoltam szerencsére. Nagy like akkor ide. Eltörtem a légcsapót. Kicsit nagy volt a súlyhintás. Alexandra, szerintem ez egyáltalán nem gond, és a légcsapóra egy darabig azt gondolom szükségese lesz, úgyhogy lesz idő beszerezni a következő garnitúrát, lehet, hogy akkor kettő kell. Szóval várom üzeneteit, hozzászólásait, van idő még, 20 percünk, hogy együtt játszunk, és közben hozom a dalokat is. Itt van Berre és az Ébredj velem után, az Amy Winehouse féle Back to Black.

Egy pillanatra 3 percnyire adtuk át magunkat a lazításra, Kémi Winehouse dala közben a Back to Black után, majd Szakács Gergő meg Rúzsa Magdi Kék a szívem sikere. Hallgatjuk mindjárt, és az utolsó fókusz még itt a pizzamafias játékunkra, hiszen mindjárt az óra végén vagyunk, lassan-lassan súroljuk a percekkel az ötöst, így pedig, mármint a nagy mutatóval, így pedig 10 perce van, hogy válaszoljon még a Facebookos kérdésünkre, mi az, amit elrontott utoljára, így tettem fel a kérdést, és rengeteg üzenet érkezett, az önét még hiányolom. Fogalmazza meg, aztán hát, ha szerencséje lesz. És már is jönnek a dalok. Folytatásként itt van Magdi meg Szakács Gergő. Hogy kéne?

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, ha messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva, a 103.9 MHz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Érkeznek a hírek, ezzel párhuzamosan pedig lezáródik a mai játékunk, a Pizza Mafia. Ma is hozta a nyereményt, a Super Pizza menüt, melyet ugye virtuálisan adhatok át most, aztán holnaptól ez már majd beváltható a fizikai nyereményre. A Super Pizza menüben ma is a Gusto és a Bolognese pizzák. Ezekért vártam hozzászólásait, hiszen úgy tudom regisztrálni a játékba, ha válaszol a Facebook oldalunkon hirdetett játékra, kérdésre, és akkor így kerül virtuális kalapunkba. Kevertem, kavartam, íme a nyertes. Megtanítottam a lányomnak egy matek trükköt, azóta nem gondolkodik, csak azt használja. Rita, az üzenet küldője. Rita, szerintem ez nagyon sokunkat érdekel. Egyébként ön a nyertes, gratulálok, jó étvágyat kívánok, holnap még játszunk. A Pizza Mafia játékában 3 és 4 óra között itt a Best FM-en, most pedig már is jönnek Andristól a friss hírek, aztán pedig a közlekedési infókat hozom.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kertulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
5: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
6: Tartozz közénk te is! Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. keletszolar.hu.
7: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
8: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Megszűntek az ASP miatt kijelölt megfigyelési körzetek. Karbantartás miatt korábban közlekednek egyes vonatok. Ne feledkezzünk meg a kéményseprésről. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Feloldotta a Nébi a korábban házi sertésben megállapított afrikai sertéspest is okán kijelölt megfigyelési körzeteket, erről a hatóság írt honlapján. Kiemelik, hogy a járványvédelmi előírások betartása továbbra is kiemelten fontos, hiszen újabb ASP kitörés házi sertés állományban nincs, a vaddisznó állományban azonban változatlanul jelen van. Az állattartóknak különös figyelmet kell fordítani a háztáji sertések védelmére, meg kell akadályozniuk, hogy a házi sertések közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal, valamint az azokkal kapcsolatba kerülő eszközökkel, ruházattal vagy takarmánnyal. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A Debrecen-Máté-Szalka közötti személyvonatok több esetben néhány perccel korábban indulnak, csak úgy, mint a Kraszna Intercity is. A Máté-Szalkai átszállások biztosítása érdekében néhány csatlakozó vonat menetrendje is változik. A Máté-Szalkáról Tiborszállásra vagy Vásárosnaménybe utazók sem megszokásból induljanak útnak, a részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
10: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás, maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
9: És most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős, kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el ezekben az órákban. A légmozgás mérsékelt marad, napközben még nem várható csapadék. Késő estétől viszont kisebb eső, zápor előfordulhat a térségben. Pénteken marad a felhős 18 fokos időjárás. Hétvégén már kevesebb lesz a felhő, a jövő hét első napjaiban pedig visszatér a napos meleg 22 fok körüli értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra után 4 perccel közlekedési infók előttünk, észrevételeire ma is számítok 33-33-33-9, a Vibert használjunk, esőre készülünk legalábbis a kora esti óráktól, 19 órától itt a friss adatok szerint, egyébként jó idő lenne, 20 fok van.

0: Töltsd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan.
1: Délután is. 103.9 Best FM.
2: Nagyon fontos, hogy az első a biztonsági öv legyen, és utána minden más. Pont úgy, ahogy bedugja a slusszkulcsot az autóba is indítás előtt. Ugye van ez átellenőrzés, amikor ugye a műszerfalon minden világít, aztán szépen körbe ellenőriz az autó. Hát nekünk is így kell, kapcsoljuk a biztonsági övet, indítjuk az autót, ugye nagyjából így szoktunk útra kelni. Ha úton van, akkor pedig érdemes ránk hangolni 103.9, hiszen egész órában hozom az útinfókat. Most a Tiszavasvári út korszerűsítése kapcsán Salamon Bokornál a 3,5 tonnánál nehezebb járművek nem hajthatnak fel az útpályára, méghozzá ott a munkálatok közvetlen szomszédságában, ezzel is készülnie kell. Mozgáskorlátozott parkolóhelyeket alakítottak ki a Besenyei téren, és kerékpártárolókat pedig az állomás téren, hogy könnyebb legyen megállni, hogy könnyebb legyen lerakni a Verdát. Az Egyház utcában továbbra is készülnünk kell az elektromos hálózat bővítésére, és a szikkasztó árakról is beszéltünk már a Kulcsár és a Lapály utcai csomópontoknál. Óvatosan bárhol is jár, észrevételeket várok 30 333 103 9. A csak 10 percben testi egészségünk. Jó, dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral, a hit ereje az egészség tekintetében. Féltkor.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Szaladnak a percek, mindjárt fél öt érkezik Szakács Tibor, doktor Mólik Gyula. Én pedig segíteni próbálok, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. Készülnie kell forgalomkorlátozásra a Szarvas és a Keresztutcák találkozásánál, a Bocskai út kivezető szakaszán pedig közműfedlapok szintbe helyezése pörög. Mindezek mellett egy óriási lyuk méghozzá Vörösmarty térnél, itt a nyírtávhő dolgozik. Annyi a szerencsénk, hogy sem a gyalogos, sem a kerékpáros és az autós forgalmat sem érintik. A munkátok legfeljebb a gépek mozgása okozhat gondot, a nyírtávhő pedig próbálja pörgetni a melót, hogy minél hamarabb készen legyenek. Ezt a bámészkodós sofőröknek mondtam. Jó észrevételeket várok. 33-33-309. A hit ereje az egészség tekintetében, a téma nagyon-nagyon érdekes lesz. Már most jön ez a Csak 10 perc.
3: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
3: Csak 10 perc.
4: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
3: Csak 10 perc.
4: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
3: Csak 10 perc.
4: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Csak 10 perc.
5: Ma is köszöntöm a rádió hallgatókat. Tartsanak velünk, indul a Csak 10 perc rovat. Ma különösen könnyű dolgom lesz. Dr. Mórik Gyulával beszélgetek. Szia, doktor úr, hogy aludtál?
6: Köszönöm szépen, jó.
5: Jó, mint mindig.
6: Igyekszem mindig jól aludni.
5: Egy élményemet hagyosszam meg a hallgatókkal. Ugye múlt héten volt egy kis nazális fixáció, és én több adáson keresztül is mondtam a hallgatóknak azt, hogy ilyen rosszul vagyok, olyan rosszul vagyok, volt köhögés, stb. Minden. Hál' Istennek sikerült ebből kikecmeregni. De volt egy nagyon aranyos hölgy, aki felhívott engem telefonon adás után, és akkor mondta, hogy Tibikém, nekem van egy gépem, nem mondom el most a gépet, hogy milyen gép, azt mondja, hogy ez különben egy ilyen gyógyító eszköz, és hogyha hisz az ilyen dolgokba, akkor szívesen kölcsönadja nekem ezt a gépet. Ezúton is szeretném nagyon szépen megköszönni. Én nem vettem el tőle végül ezt a gépet. Mondta, hogy megy egy pár nap szabadságra, és akkor ide tudja adni. De már maga a gesztus szenzációs volt, hogy ezt ő megtette, és nagyon szépen köszönöm ezúton is, és jót beszélgettünk. Na, száz szónak is...
6: Te arra használod a rádiót, hogy mások gépeit beszerezd, meg idegen embereket jár szaunázni.
5: Nem, csak jó.
6: Ilyenkor... szaunázni?
5: De voltam szaunázni, és azóta is megyek különben folyamatosan.
6: Na, ezért mondtam,
5: úgyhogy ez így tök jó.
6: Látod, és köszönöm tehát, a gépet. Innentől kezdve, kedves rádió hallgatók, a műsorvezetőnek, ha bárki fel tud ajánlani szaunázási lehetőséget, szeretettel.
5: Nekem már megvan erre a technikám, úgyhogy oké,
6: rendben.
5: De szaunázzanak, használják ezt ki. Ezért csináljuk a műsort. Na, ma azért lesz könnyű dolgom, mert nagyon kevesen tudják dr. Mórik Gyuláról, hogy ő tulajdonképpen nem orvosnak készült, hanem
6: lelkésznek. Igaz, ez se igaz.
5: Nem volt? Nem. Azt mondtad, hogy te lelkész akartál lenni.
6: Nem akartam lelkész lenni.
5: Nem akartam.
6: Tegyük helyre. Tehát ezek az apró csúsztatások. Tehát én abszolút, mióta az eszemet tudom, orvos akartam lenni, de megismerkedtem olyan emberekkel, akik a hit világában éltek, és néhány nagyon-nagyon csodálatos emberrel, akik sajnos már egy részben nincsenek is velünk, és megmutattak nekem egy új utat, és ott egészen más dolgokat mondtak, mint az a materialista személy.
5: Honnan emlékszem én ilyenre, hogy te azt mondtad?
6: Azért, hogy... mert utána én kerestem, mivel ezek nagyon másak voltak, és ahány ember elmondta, annyi különböző módon mondta el, és akkor föltettem egy kérdést, és arra kaptam háromféle választ. Aha. Ez így nem tetszett, és azt mondtam, hogy kell a saját kérdéseimre a saját válaszom, ezért koptattam a Debreceni Református Hittudományegyetem padsorait, igen.
5: Hát akkor tehát csak megkerestem... erre voltál ebbe az irányba.
6: Így van, de
5: és magára... akkor megkaptad a választ, akkor felálltál a padsorokból, és eljöttél.
6: Igen, pontosan így.
5: Uh-huh. Jó, hát...
6: tehát igazából megvannak a saját válaszaim, megvan amit ahhoz kellett megtanulnom, hogy értelmezzem a világot. Nagyon-nagyon-nagyon sok nagyon érdekes dolog. Talán egyetlen egyet említek, és ezt itt utána lépünk is tovább.
5: Okay.
6: Ugye mit jelent a szemet szemért törvény?
5: Mondd el.
6: Ez azt jelenti, hogy álljunk bosszút, ugye? Mert legalábbis én egész életemben, míg azt a egyetemi képzést el nem végeztem, addig azt mondtam, hogy a szemet szemért, az agyad neki bosszút állunk. Uh-huh. Nem.
5: hanem?
6: Ez egy korlátozó törvény, Tibi. Ez azért van, hogy ne legyen nagy baj. A szemet szemért törvény azt jelenti, és ebben az értelemben működött annak idején, hogy ha szemedet vették, akkor bosszúból nem ölheted meg a másik embert. Tehát csak olyan arányú visszacsapást vihetsz véghez, amilyen arányú csapást kaptál. Ez egy nagyon erősen korlátozó törvény. Pontosan azért, hogy a gyarló ember ne fajuljon el.
5: Nem legyenek túlkapások.
6: Így van, pontosan.
5: Ennyire fontos volt neked különben a hit már akkor is? Vagy pedig valamit kerestél, amire még, nem kaptál választ?
6: Hát akkor még én egy bolond ember voltam. Hát bejártam a katolikus templomba, és szó szerint és alkudoztam Szent Antallal, hogy nekem mennyi pénzt ér a következő vizsgámnál hanyas érdemjegy. Tehát ez nem... Azt érzi az ember egy idő után, és ez nálam eljött ilyen 20 éves koromban, hogy van valami még, amit ott ki kellene tölteni, és akkor elkezdi ezt keresni. Hát aztán van, aki ebben, van, aki másban okay, találja gyönt, meg.
5: Számít az, hogy mihez kapcsolódunk, vagy az a lényeg, hogy kapcsolódjunk valamihez?
6: Na, ez egy nagyon jó kérdés volt. Kiváló kérdés volt, mert ugye én ebben a kérdésben is szeretném a tudomány világát és a méréseket. És a kutatásokat.
5: De nem fogunk Józsival szembe menni, ugye Molnár Józsival, mert...
6: Hát én nem tudom, hogy Józsi merre megy, de...
5: Hát, hogy...
6: De most nem Istent keresünk, létét vagy nem létét próbáljuk cáfolni, nem erről szólt, okay. Hogy is Isten megy, hanem a hitnek a hatását vizsgálták. Tehát, ugye ez ma már nem igazán divat, de lehet vizsgálni. Azért valamikor tegyük hozzá, hogy az emberek jó részének valamiféle hite mindenféleképpen volt, attól függ, hogy a Föld melyik részén volt. Az a lényeg, hogyha van egy hited, hogy van egy nálad nagyobb, tökéletesebb, bölcsebb, és az ő segítséggel van irányodba, akkor igazából ez egy úgynevezett támogató hit, és ennek mértéke hatása. De nézd meg, hogy a keresztényeknek ott volt a Biblia, aztán a buddhistáknak a Buddha tanításai, a zsidóságnak a Tóra, az iszlámnak a Korán és Mohamed, hinduknak is megvan a maguk szent története. Tehát magyarul ugye mindenhol ott voltak, és vannak ezek a vallások. És ez nem verseny a vallások között, az a lényeg, hogy hatásuk milyen. Tehát az a lényeg, hogy mérhető hatásuk van, az Isten hitnek van hatása az egészségedre. Bizonyított tény, hogy az emberek, akiknek a támogató, és fontos, támogató Istenben van a hite, és ugye több vallás is összehasonlítottak, azok jóval kevesebb szorongással élnek, és sokkal kevesebb depressziós van közöttük. Hoppácsak! Van egy szentírás, abban van egy támogató, fontos, támogató istenkép, az abba való hit, és az csökkenti a szorongásodat. Nagyon sokan keresik erre a megoldást, mert kimérték ezeket a történéseket. Valami olyasmi lehet a hátterében, hogy van egy hited abban, hogy nem vagy egyedül, hogy van, aki melletted áll, van, aki segít, van, aki gondoskodik, és ez a kapcsolat úgymond leveszi a válladról a terhek egy részét, hogy amit már úgy érzed, hogy te nem tudsz befolyásolni, majd a nagy segítőtárs befolyásolja. Tehát van valaki mögötted, sikeresen leszel. Én erről elmondanék egy nagyon-nagyon rövid történetet, a családi kedves történet. A régen volt ilyen, ma már nincs, nem nagyon látok ilyet, hogy egy hámot tettek egy kisgyerekre, mikor még nem tudott igazából menni, és akkor az úgy a válla, vagy a hónalja alatt átment, és fölfelé pedig a feje fölé felért egy, mint egy szatyorfüle, egy olyan fogó, és azzal lehetett segíteni a még nem igazán jól mászkáló gyerek sétáját. És akkor, hát ez szerintem erőltette a sétát, tehát szerintem nem olyan jó, de akkor még volt ilyen, valószínűleg ezért kopott el. De a testvérem, aki nálam 10 éve fiatalabb, így kezdett el járni, és nagyon imádott járni, de nem volt hajlandó egyedül menni, és nekem volt, amikor kiosztotta a család a feladatot, hogy fogni kell, és menni kell utána.
5: Vitted, mint egy szatyrot.
6: Igen, kvázi, és kísértem, mint egy szatyrot, de rájöttem, hogy ő tud menni, tehát én már semmit
5: hagy nem
6: csinálok,
5: hámot,
6: 10 perce, és akkor van, tehát és akkor elengedtem a hámot, menjél, hát nem ment, azon nyomban csetlet, botlott, elesett, stb. És közölték a szülők, hogy mindenképpen menni kell, ne csinálj ilyet, értsen meg, hogy nem tud menni, de mondom, rájátszik, hát tud menni. És az a lényeg az
5: egészben...
6: A gyerekként
5: egészben, is ilyen voltál, Gyula.
6: Nem, csak kísérletező. Aha. Nem tudtam elképzelni, hogy honnan a fenéből tudja, hogy már nem fogom, és rögtön bukik esik. Képzeld el, hogy ahogy jött a hónaljától fölfelé ez a fül.
5: Az nem feszül.
6: Az a benne volt a látókerében, és látta.
5: Aha.
6: És magyarán szólva, amikor ő látta, hogy én fogom felül, akkor oké, ott van valami fölöttem, az biztonság, az akkor valami.
5: Tehát átcsaptad a kantárt a gyerek igen, fején.
6: Így van, de ha meg lejtettem mellé, akkor meg nem.
5: Akkor meg kampó.
6: Akkor meg kampó. Na, és akkor nagyon egyszerű volt, mert ez egy ilyen merev valami volt, úgyhogy én szigetelő szalaggal a feje fölött összeszigetelő szalagoztam. Elindultam mögötte, elengedtem, és utána csináltam a magam dolgát, mert fél óráig, mint a mérgezett egér sétált a lakásba.
5: Önjáróvá tetted a tesót.
6: Addig, amíg meg nem látott. Uh-huh. Mikor meglátott.
5: Azonnal összeesett.
6: És így van. Esett egy hatalmasat a meglepetéstől. Én megkaptam a fejemre persze egy óriási. De mi a lényeg? Amíg azt hiszed, hogy ott van, vagy hiszel abban, hogy ott van egy ilyen támogató történet mögötted, ezt én már igazoltam egész kisgyerek korában a testvéremnek, így akkor ez működik. Na most még egy dolgot hadd mondjak el, és ez rendkívül fontos, Tibi, hogy azt is megnézték, hogy mi van, ha olyan hited van, ami nem egy támogató Istenben vagy valami támogató dologban van, hanem a büntető, a félelemtől, félelemre operáló dolgok az, amiben hiszel, hogy jaj Istenem, ha én ezt csinálom, akkor ez lesz, ilyen büntetés kapok, olyan büntetés kapok. Abban a pillanatban ez a hatás negatív hatássá fordul át. Növeli a depressziót, növeli a szorongást, mindent az ég adta világot. Tehát még az sem mindegy, hogy miben hiszel. És akkor még egyetlen egy mondat, mert tudom, hogy a végére járunk az időnknek, de képzeld csak el, hogy azt is mérték, erre is van tudományos munka, hogy a megbocsátás egyáltalán nem mindegy, hogy működik benne. És erről Józsi és ennek a betegségekhez való kötődéséről biztos, hogy nagyságrendekkel több mindent tudna elmondani, és most az időhiány miatt én is csak megemlítem. Tehát, ha feltételekhez kötött megbocsátásod van, az egészen más hatású az egészségedre, mint ha feltétel nélküli megbocsátásod van. Mondok valamit. Valaki valami gonoszságot csinált veled, és azon eszed magad, majd amikor odajön, ez a feltétel, elnézést kér, akkor megbocsátasz neki. Vagy feltétel nélkül bocsátasz meg neki, azaz, csinált ezt, azt mondta, hogy nem érdekel, megbocsátok neki, és saját magamat emiatt tovább nem gyötröm. És innentől kezdve nagyon más a két típusú megbocsátásnak.
5: Te csináltál már ilyet?
6: Én ezt megtanultam csinálni.
5: Nekem nem ment.
6: Lehet, de akkor még
5: van. Még nem tanultam
6: dolgot,
5: meg. Úgyhogy adáson kívül majd segítsen be.
6: Tibi, saját magadon állsz bosszút más butasága miatt.
5: Sok embernek ezt már meg is tanítottam. Én pont az a fél ember vagyok.
6: Nem tudja, tanítja.
5: Így van, ugye pontosan. Ezt akartam fejlődni erre a figyelmet, hogy attól még sok ember elmondta, hogy nagyon köszöni, nekik sikerült, de azt is elmondtam, hogy nekem nem. Nem vagyok inkorrekt, csak azt mondtam, hogy ez a dolog működik. Én nekem még nem sikerült, de dolgozom rajta. Egy viszont biztos, hogy aki ezt meg tudja csinálni, annál ez a dolog, ez működik, és nagyon jó hatással lesz rá. 100%, ez biztos.
6: Világos.
5: Örülök neki, hogy beszéltünk. Jó, holnap megint visszavárunk.
6: Mindenki gondoljon bele egy másodpercen még csak, hogy ez a témát tényleg kompletten zárjuk le, hogy a vallásokban lévő javaslatok, a böjt például több vallásban, Ramadán, meg a kereszténységben is, vagy a hinduknak reggel ugye mit mennek és köszöntik a napot. Nagyon-nagyon fontos, tehát ezek nem véletlenül alakultak ki. Én személy szerint hiszem és vallom, hogy egy támogató hit az rengeteget tud segíteni az életben és az egészségben is mindenféleképpen.
5: Legyen úgy. Ez a zárás. Köszönjük szépen, doktor úr. Holnap pedig folytassuk, tartsanak velünk akkor is. Dr. Móri Gyulával beszélgettem. Szia, szép napot neked.
6: Szia, szép napot.
1: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival.
1: Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
1: Csak 10 perc.
4: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: A Bieberszék énekeltek, mi meg közben összeraktuk a legfontosabb úti infókat hallgatóinkra támaszkodva, már is mondom, hogy mi van még, amire készülnie kell. Gyorsan egy kis munkálat a Debreceni úton, óriási a zaraszolás, beállt rendesen

Lámpát készülünk a megváltozóban lévő útviszonyokra, 7 órára várjuk az esőt, és várok minden észrevételt, 33 33 103 9. Jön a Black Eyed Peas zenélni, aztán nézzük, mennyiért tankolunk.

Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek mindjárt, Andris hozza a legfontosabbakat, mi megnézzük, hogy mi a helyzet a pénztárcánkat illetően, hiszen ha közlekedünk, tankolni kell, ha tankolni kell, pedig fontos, hogy mennyiért tehetjük. Csütörtökön a mai napon sem változik az üzemanyag ára, a 95-ös maradt 6.36-on, a gázolaj 709 forint literenkénti áron, elmondható, hogy ezzel azért még nem záródott le teljesen az infó halmaz, hiszen újra erősödik a Brent olaj, $104 felett van most hordonkénti vételára, és a forint most nem muzsikál túl jól. Az elmúlt napokban folyamatosan csökkent az értéke, 321 forintért jegyzik az USA dollárral szemben, a tendencia nem igazán jó, hát remélem változik, minden esetre kiegészítéseket most is a hol tankoljak. .hu-n talál. Bár is jönnek a friss hírek, aztán 5 órakor még várom. Ha a srácoknak szükségük van a tanuláshoz egy laptopra, egy notebookra, akkor nagyon érdemes figyelni majd a hírek után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, kerttulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Ha polikarbonát, akkor Kelet Szolár. Óriási választék, hihetetlen árak, akár házhoz szállítással. Kelet Szolár. Nyíregyháza, Kállói út 71. Keletszolár.hu.
5: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
6: A sikeres vállalkozás kulcsa a folyamatos megújulás. Tedd láthatóvá az elmúlt 3 év fejlesztéseit és növeld céged piaci értékét. Várja jelentkezésed az Észak-Alföld Innovátora 2026 díj. Jelentkezz szeptember 30-áig az innovációészakalföld.hu oldalon.
7: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
8: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió Reklám Nyíregyháza. .hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Javaslatokat vár az önkormányzat. Hétvégén ismét nyírerdőnap. Szűrésekkel a fej és nyaki daganatok ellen. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik a városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján, itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Benépesül az erdei tornapálya, szombaton ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Családi programokkal, futással és látványos bemutatókkal várják az érdeklődőket. Lesz erdei játszótér, fajátékok, a Vadjaim nyomában akadályverseny, elektromos terepjáró, de természetismereti bemutatók vagy erdőkóstoló is színesíti a programot. A rendezvény ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában, így Nyíregyházán is. A Józsa András oktatókórházban ugyan már beteltek a helyek, de szűrőbusz is járt, többek között Barabás, Mezőladány és Nagydobos településeken, októberben pedig Kölcsére is ellátogatnak. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és nyaki daganatokra, és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
10: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
9: és most néhány szó az időjárásról. Változóan felhős, kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el ezekben az órákban. A légmozgás mérsékelt marad, napközben még nem várható csapadék. Késő estétől viszont kisebb eső, zápor előfordulhat a térségben. Pénteken marad a felhős 18 fokos időjárás. Hétvégén már kevesebb lesz a felhő, a jövő hét első napjaiban pedig visszatér a napos meleg 22 fok körüli értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. Azonnal jön a Coldplay dala. Mi megnézzük, hogy mi a helyzet itt a laptop program kapcsán. Egyébként ezek ingyenesen használható laptopok, melyet a srácok kaphatnak meg. Nagyon hangsúlyosan mondom, tanulás céljából.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

It's the good, a Depeche Mode hozta a dalt, tök jó volt, de ez most nagyon jó, amit hozok, egy kicsit ellentétben a dallal, méghozzá a srácok digitális fejlődéséhez érdekes az info. A digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítására a tanulók és a pedagógusok számára elnevezési uniós projektben 579,000 notebook jutott el a tanulókhoz és a pedagógusokhoz. A programot jól ismerjük, már tavaly is beszéltünk róla, azonban látni kell, hogy ezek a gépek időről időre gazdát cserélnek, mert akik ott hagyják az iskolát, leballagnak nyolcadikosok, és elmennek egy új iskolába tanulni, ők vissza kell, hogy adják ezeket a gépeket, és ezeket a gépeket újra kiosztják, méghozzá az idei tanévben az 5. és a 9. évfolyamat kezdő diákok kaphatják meg ezeket a gépeket. Minden infó kiegészítés a Best FM oldalán, nagyon fontos, hogy ezeket a gépeket majd a tanulmányok végén vissza kell adni. Tehát azzal kell számoljon, hogy ez nem örökbe van, hanem csak használatra. kk.gov.hu oldal. Itt talál minden kiegészítést. Egyébként megtalálja a linket a Best FM oldalán. Mi meg folytatjuk Geszti Péterékkel, Belidestem ez van, Dante Thomas és a Pályaudvar Velhelóval. Ez a trió érkezik. Ugye?

OMC dala 2000-es évek közepéből a Haubilzár után temetői parkolási rend. Erős beszéltünk már, de hozom az infót, hogy meglepődjön, szóval, hogyha az északi temetőbe menne, akkor megváltozott itt a parkolási rend. Egészen pontosan egy új beléptető rendszert használhatunk már, melyről már nyáron beszéltünk, hogy az építése elkezdődött. Méghozzá azért kellett ezt meglépni, mert a frekventáltabb időszakban, amikor sokkal többen látogatjuk a sírkerteket, akkor tumultus van, nem igazán tud kicserélődni az érkező és a távozó látogató, már pedig azért, mert a parkolás során probléma volt a beléptetéssel és persze a kihajtással. Egy automata oldja most már meg ezt a problémát, pont úgy, mint a Korzónál, pont úgy, mint a Plázánál. Kapunk egy kártyát beléptetésnél, ezt a kártyát tudjuk majd a kijáratnál, amikor megyünk ki érvényesíteni, a gép pedig kiszámolja, hogyha kell fizetnünk, akkor mennyi is az. Hát nagyjából ennyi a rendszer, jól ismerjük már, tájékozódhat a nyíregyháza.hu-n. Én pedig hozom a dalokat, pont olyan, mint rég, Iron Mafiával, az Ed Sheeran Shivers dala után a United is érkezik, hárman

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zené.

Az első komolyabb dalocska, méghozzá Bigától, a Learning to Let Go, itt a legnagyobbak között, és már a péntekre készülünk. Nézzük, hogyan alakul időjárásunk. A megvastagodott felhőzetnek köszönhetően egyáltalán nem lesz olyan hideg, mint mondjuk ma volt. 6 fokot mértem az autóban, elképesztő. Holnap 12-vel startolhatunk, 18 fok lesz a legmelegebb órákban, kezdetben nagyon sok felhővel. Aztán, hogy telnek a percek, egyre kevesebbet látunk a fejünk felett, a szél az északi, északkeleti egyáltalán nem lesz kellemes, a napocskának sem lesz már olyan ereje, mindenképpen számítania kell erre, rétegesen kell öltözni. És hát az is elmondható, hogy a hétvégére még jönnek is felmelegedés, szombaton 21, vasárnap akár 22 fok is lehet, nagyjából a jövő hét ilyen hőmérsékleti adatokkal megy ki, 10-e után azonban már nem látok 20 fok körüli hőmérsékleteket sem, csak ilyen 17-et, így kell nagyjából készülni. A téli felkészülésről lassan beszélnünk kell, akár a fűtésrendszerét, akár az autóját tekintve. Kalendárium holnap 25-e, amikor is Eufrozina és Kende ünnepel, Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt, ez pont 100 éve lesz holnap, köszönjük ezt neki. Ennyit így a kalendáriumból, is már is jönnek a dalok, Ákos, Kegyetlen szerelem, DJ Jazzy Jeff és Fresh Prince-től a Boom Shake Drum a 90-es évek közepéből.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ezzel vége, elszaladt ez a 4 óra, a csütörtök mögött is egy pont legalábbis nekem, aztán még a holnapban tutira számítok a délutánban figyelmére, sőt a hétvégén is. Szóval találkozunk pénteken 2-től a szokásos időpontban, én ebben a székben, ebben a mikrofonban fogok beszélni, és remélem, hogy ön azon a rádión hallgathat, ahol most is tette. Bízom benne, hogy találkozunk, tehát én pedig mára megyek pihenni. Önnek is ezt kívánom, tartalmas legyen a pihenés, a Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gazdák, gerdtulajdonosok, figyelem!
3: Dr. Gerda Anikó vagyok, növényorvos. Mi a Nyírkemnél 25 éve azon dolgozunk, hogy a termőföldek egészséges növényekkel lássák el a családokat.
2: Növényvédőszerek, vetőmag, kertészeti termékek, műtrágya és minden, amire a növénytermesztésnél szüksége lehet.
3: Keressen minket Balkányban, vagy a hungarogazda.hu oldalon.
2: Nyírkem, az egészséges kert titka.
4: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
5: Ha elmúltál 5 éves és szeretsz mozogni, most figyelj! Vízilabda, úszás, aquafitness az Aqua SC-nél. Tanulj a legjobbaktól, jelentkezz induló csoportjainkba. Várunk az új városi úszodában. Aqua SC.
6: Tartasz közénk te is.
7: A konkurensodat már ismerik. Téged még nem.
8: Ezen könnyen lehet változtatni. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
9: Ingyenes szűrésekhez jutnak a nyíregyháziak. Jövő héten várják az alkotó idősek munkáit. Megkezdték a szezont a vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 18 féle ingyenes szűrésen vehetnek részt a nyíregyháziak. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont. A létesítmény a Városi Stadion Szabadidős Sportközpontjánál kapott otthont. Hajnal Gusztáv, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetője rádiónknak elmondta, a sportlétesítményt rengetegen látogatják, ők is igénybe vehetik a vizsgálatokat.
10: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek iránta, ezt mutatják a számok is, akik megfordulnak itt nálunk. Eddig még csak alkalomszerűen lehetett ezeket a vizsgálatokat igénybe venni, de most már minden hétköznap igénybe lehet ezeket a vizsgálatokat majd venni, és inkább az idősebb korosztály, aki időben, energiában többet fordít ezekre az értékekre, ezeknek az értékeknek a vizsgálatára, de szerintem a fiatalabb korosztálynak is mindenféleképpen szüksége lesz majd rá.
9: Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét meghirdette közös pályázatát. Az alkotó idősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotó művészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Elkezdődött a 2026-2027-es országos A2-es vízilabda bajnokság. Az utánpótlás csapatok az alapszakaszban területileg megosztott rendszerű bajnokságban vetélkednek egymással. A keleti csoport felsőházában szereplő Aqua SC Nyíregyháza a nyitó fordulóban Ceglédre utazott. Sajnos ezúttal is igazolódott a papírforma, egy szoros és két sima mérkőzésen, de mindhárom csapat vereséggel tért haza, tudatta az egyesület. Változóan felhős kora őszi időnk van, Nyíregyháza környékén a hőmérséklet legfeljebb a 18 fokot éri el ezekben az órákban. A légmozgás mérsékelt marad, napközben még nem várható csapadék. Késő estétől viszont kisebb eső, zápor előfordulhat a térségben. Pénteken marad a felhős 18 fokos időjárás. Hétvégén már kevesebb lesz a felhő, a jövő hét első napjaiban pedig visszatér a napos meleg 22 fok körüli értékekkel. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Next FM. A legjobb zenék mixben.
1: Megadjuk a város ritmusát. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megszűntek az ASP miatt kijelölt megfigyelési körzetek. Karbantartás miatt korábban közlekednek egyes vonatok. Ne feledkezzünk meg a kéményseprésről. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Feloldotta a Nébi a korábban házi sertésben megállapított afrikai sertéspest is okán kijelölt megfigyelési körzeteket, erről a hatóság írt honlapján. Kiemelik, hogy a járványvédelmi előírások betartása továbbra is kiemelten fontos, hiszen újabb ASP kitörés házi sertés állományban nincs, a vaddisznó állományban azonban változatlanul jelen van. Az állattartóknak különös figyelmet kell fordítani a háztáji sertések védelmére, meg kell akadályozniuk, hogy a házi sertések közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal, valamint az azokkal kapcsolatba kerülő eszközökkel, ruházattal vagy takarmánnyal. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A Debrecen-Mátészalka közötti személyvonatok több esetben néhány perccel korábban indulnak, csak úgy, mint a Krasna Intercity is. A mátészalkai átszállások biztosítása érdekében néhány csatlakozó vonat menetrendje is változik. A Mátészalkáról Tiborszállásra vagy Vásárosnaménybe utazók sem megszokásból induljanak útnak, a részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
3: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kéményellenőrzés.
2: És most néhány szó az időjárásról. Ezen az estén megnövekszik a felhőzet, és több helyen gyenge eső, zápor is kialakulhat. A hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 8 fokig csökken. Holnap pénteken többnyire erősen felhős idő várható, délután 18 fokos csúcsértékkel. Szombaton csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét elején már csodás napos kora őszi időre számíthatunk 22 fokos csúcsértékekkel a régióban. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Javaslatokat vár az önkormányzat. Hétvégén ismét Nyírerdő nap. Szűrésekkel a fej és nyaki daganatok ellen. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Javaslatokat vár a nyíregyházi önkormányzat az Együtt Egymásért Burger István díj adományozására. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik a városban a gyermekekért, a fiatalokért önzetlenül hosszú éveken át végeznek segítő pártfogó munkát. A javaslatokat az erre a célra kialakított nyomtatványon lehet benyújtani szeptember 30-áig. A dokumentum személyesen kérhető a polgármesteri hivatal főportáján, de online is elérhető a város honlapján, itt minden további információt is megtalálnak az érdeklődők. Benépesül az erdei tornapálya, szombaton ismét megrendezik a Nyírerdő napot Nyíregyházán a Sóstói erdőben. Családi programokkal, futással és látványos bemutatókkal várják az érdeklődőket. Lesz erdei játszótér, fajátékok, a vadjaim nyomában akadályverseny, elektromos terepjáró, de természetismereti bemutatók vagy erdőkóstoló is színesíti a programot. A rendezvény ingyenes, a részletek elérhetők a szervező Nyírerdő ZRT honlapján. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében egész héten ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában, így Nyíregyházán is. A Józsa András oktatókórházban ugyan már beteltek a helyek, de szűrőbusz is járt, többek között Barabás, Mezőladány és Nagydobos településeken, októberben pedig Kölcsére is ellátogatnak. Így szeretnék felhívni a figyelmet a fej és nyaki daganatokra, és arra, hogy a korai felismerés ezek esetében is életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
3: Ami a legfontosabb üzenete a kampánynak, az az, hogy azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, ezek állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. Ezért fontos, hogy 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvos, hogy megmutassuk a torkunkat neki. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik az alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
2: És most néhány szó az időjárásról. Ezen az estén megnövekszik a felhőzet, és több helyen gyenge eső, zápor is kialakulhat. A hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 8 fokig csökken. Holnap, pénteken többnyire erősen felhős idő várható, délután 18 fokos csúcsértékkel. Szombaton csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét elején már csodás, napos, kora őszi időre számíthatunk 22 fokos csúcsértékekkel a régióban. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszem.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: Há, mint hazai.
1: A Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ingyenes szűrésekhez jutnak a nyíregyháziak. Jövő héten várják az alkotó idősek munkáit. Megkezdték a szezont a vízilabdások. Zsíros András vagyok a hírekkel. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. 18 féle ingyenes szűrésen vehetnek részt a nyíregyháziak. Megnyílt a nyíregyházi egészségpont. A létesítmény a Városi Stadion Szabadidős Sportközpontjánál kapott otthont. Hajnal Gusztáv, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetője rádiónknak elmondta, a sportlétesítményt rengetegen látogatják, ők is igénybe vehetik a vizsgálatokat.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan érdeklődnek iránta, ezt mutatják a számok is, akik megfordulnak itt nálunk. Eddig még csak alkalomszerűen lehetett ezeket a vizsgálatokat igénybe venni, de most már minden hétköznap igénybe lehet ezeket a vizsgálatokat majd venni, és inkább az idősebb korosztály, aki időben, energiában többet fordít ezekre az értékekre, ezeknek az értékeknek a vizsgálatára, de szerintem a fiatalabb korosztálynak is mindenféleképpen szüksége lesz majd rá.
1: Nyíregyháza önkormányzata, az Idősügyi Tanács és a Váci Mihály Kulturális Központ ismét meghirdette közös pályázatát. Az alkotóidősek felhívásra Nyíregyháza városában élő amatőr nyugdíjas alkotóművészek pályázhatnak. Lehet nevezni képző vagy iparművészeti alkotásokkal is. Ezeket kiállításra alkalmas állapotban kell leadni szeptember 28-án és 29-én a VMKK-ban. Egy alkotó maximum 3 munkával pályázhat. A pályamunkákból október 2-án kiállítás is nyílik az Idősek Világnapja alkalmából. További információk a Kulturális Központ közösségi oldalán. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Elkezdődött a 2026-2027-es országos A2-es vízilabda bajnokság. Az utánpótlás csapatok az alapszakaszban területileg megosztott rendszerű bajnokságban vetélkednek egymással. A keleti csoport felsőházában szereplő Aqua SL Nyíregyháza a nyitó fordulóban Ceglédre utazott. Sajnos ezúttal is igazolódott a papírforma, egy szoros és két sima mérkőzésen, de mindhárom csapat vereséggel tért haza, tudatta az egyesület. Ezen az estén megnövekszik a felhőzet, és több helyen gyenge eső, zápor is kialakulhat. A hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 8 fokig csökken. Holnap pénteken többnyire erősen felhős idő várható, délután 18 fokos csúcsértékkel. Szombaton csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét elején már csodás, napos, kora őszi időre számíthatunk 22 fokos csúcsértékekkel a régióban. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Dudolhatod.
4: Énekelheted.
5: De a lábaddal is kísérheted.
3: A legjobb dalokat.
4: Ez a Best FM. Best.

0: Fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM.
0: Ez a Best FM.
1: A kedvencek rádiója.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Megszűntek az ASP miatt kijelölt megfigyelési körzetek. Karbantartás miatt korábban közlekednek egyes vonatok. Ne feledkezzünk meg a kéményseprésről. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Feloldotta a Nébi a korábban házi sertésben megállapított afrikai sertéspest is okán kijelölt megfigyelési körzeteket, erről a hatóság írt honlapján. Kiemelik, hogy a járványvédelmi előírások betartása továbbra is kiemelten fontos, hiszen újabb ASP kitörés házi sertés állományban nincs, a vaddisznó állományban azonban változatlanul jelen van. Az állattartóknak különös figyelmet kell fordítani a háztáji sertések védelmére. Meg kell akadályozniuk, hogy a házi sertések közvetlen vagy közvetett kapcsolatba kerüljenek vaddisznókkal, valamint az azokkal kapcsolatba kerülő eszközökkel, ruházattal vagy takarmánnyal. Karbantartási munkákat végez a MÁV Hajdúsámson és Nyíradony állomások között. Emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok szeptember 28-án reggel 7 órától október 3-án 7 óráig. Hajdúsámson és Nyíradony között ez idő alatt pótlóbuszok közlekednek. A Debrecen-Mátészalka közötti személyvonatok több esetben néhány perccel korábban indulnak, csak úgy, mint a Kraszna Intercity is. A mátészalkai átszállások biztosítása érdekében néhány csatlakozó vonat menetrendje is változik. A Mátészalkáról Tiborszállásra vagy Vásárosnaménybe utazók sem megszokásból induljanak útnak. A részletek elérhetők a MÁV csoport honlapján. Ne hagyjuk utolsó pillanatra a kéményseprést, erre hívja fel a figyelmet a Szabolcs-Szatmár-Bereg-Vár megyei katasztrófavédelem. A fűtési szezon alatt ugyanis leterheltebbek a kéményseprők. Dér Vivien szóvivő rádiónknak kiemelte, a hangsúly az ellenőrzés rendszerességén van.
3: A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A 2026-os sormunkaterv egyébként már elérhető a központi honlapon. A családi házakhoz nem mennek ki automatikusan a kéményseprők, és ugye magánszemélyeknek továbbra is ingyenes ez a lehetőség. Az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni. Az időpontfoglalás maga az ellenőrzés, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés.
2: És most néhány szó az időjárásról. Ezen az estén megnövekszik a felhőzet, és több helyen gyenge eső, zápor is kialakulhat. A hőmérséklet hajnalra Nyíregyházán 8 fokig csökken. Holnap, pénteken többnyire erősen felhős idő várható, délután 18 fokos csúcsértékkel. Szombaton csökken a felhőzet, fokozatosan melegszik a levegő, és a jövő hét elején már csodás, napos, kora őszi időre számíthatunk 22 fokos csúcsértékekkel a régióban. Híreinket hallották itt a Best FM-en, további kellemes rádiózást kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Most is a Best FM-et hallgatod.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Estefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazat találsz. Egyszer majd úgy is hazat találsz.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrolnak a falevelek, és te mindig szép vagy. Becspáról lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: mindig változott a zenéfonok, feldobja a napomat.
1: Ja, imádom, egész nap benneteket hallgatlak, mert isteni jó zenék vannak, amik feldobnak, felvidítanak, és jó kedvet derítenek.
2: Ez a Best FM. A Best FM.

0: 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.